Egy hangverseny következik Kanadából, a Banffi Művészeti Központból, ahol 2025. augusztusában a Kairi, a Kong és a Poiesis vonós négyes muzsikált. Először a Kairi kvartett játszotta Mendelssohn opusz 13-as A-moll vonós négyesét. Mendelssohn 9 évesen már nyilvánosan koncertezett, 12 évesen pedig olyan vonós szimfóniákat írt, amelyeket tapasztalt muzsikusok is csodáltak. Egy alkalommal egy időzenész megjegyezte, hogy ez kész mester, mire Mendelssohn apja mosolyogva csak annyit mondott, reméljük egyszer még tanulni is fog. Hallgassuk meg az A-moll kvartettet.

Mendelssohn Ámol kvartettjét a Kairi vonós négyes játszotta. Mendelssohn híres volt villámgyors komponálásáról és tiszta kézírásáról. Egy kiadó azt mondta, hogy Félix olyan gyorsan ír, hogy kéziratai hamarabb megérkeznek, mint a leveleink hozzá. Most Debussy G-moll kvartettjét játssza a Kong vonós négyes.

Claude Debussy G-moll kvartettjét a Kong vonos négyes szólaltatta meg. Brahms B-dur kvartettje 1875-ben készült, a mű a két korábbi kvartetthez képest derűsebb, felszabadultabb hangvételű, gyakran klasszikusabbnak is tartják, négy tételes szerkezetű. A Poiesis vonos négyes muzsikál.

Johannes Brahms B-dur kvartettjét játszotta a Poiesis vonós négyes. Brahms ezzel a művel mintegy lezárta saját vonós négyes életútját, önbizalommal és formai mesterséggel. Elég gyakran szerepel ez a mű a repertoárban. Most Debussy zongoradarabja következik. Kertek esőben.

Karina Szabács játszotta Debussy remek zongoradarabját, Kertek esőben. Debussy mondta, hogy a zene közelebb áll a természethez, mint bármi más, csak a zenészeknek van meg a kiváltságuk, hogy megérezzék az éjszaka és a nappal az ég és föld költészetét, feltámasszák a légkört. Most Mendelssohn muzsikája szól ismét.

Mendelssohn Szent Ivánéi álom kísérő zenéjét játszotta a dán rádió zenekar vezényelt Mihály Schönwendt. Mendelssohn életművének legfontosabb műveit nagy zenekarra írta, és ezek közül is kiemelkedik a Szent Ivánéi álomozért kísérő zene, de hát emlegethetjük a szimfóniákat vagy a hangversenynyitányokat is. 4 óra van.

A Notturno következő két órájából is ajánlanék önöknek néhány különlegességet. Schumann humoreszkje a zongora irodalom egyik legszebb műve, de felcsendül Sasztakovics ünnepi nyitánya, Alexei Lebedjev ámol koncertója és Csajkovszki pezzo capricciosója is. De előbb Felix Novovjajski opusz 49-es zeneműve szól, Mise a békéért. A lengyel komponista tanulmányait Berlinben és Regensburgban végezte, majd Ausztriában, Olaszországban, Belgiumban és Franciaországban járt tanulmányúton. A lengyel rádió énekkara közreműködik, és Andrzej Biako orgonaművész. Vezényel Vladimir Szidlik.

Felix Novovieski zenéjét hallottuk, Mise a békéért. Előadta a lengyel rádió énekkara, illetve Andrzej Biak orgonaművész. A zeneszerző korai kompozícióival számos pálya díjat nyert. Ismert komponista volt, de manapság nem játsszák a darabjait. Most Robert Schumann humoreszkét halljuk.

Schumann opuszuszas humoreszkjét Ivetta Irka játszotta. Ahogy hallották, szó nincs itt humorról. Schumann legbensőbb valóját, csodálatos egyéniségét ismerhettük meg. Különleges miniatűrvilág, sok kis gyöngyszem sorjázik ebben a műben is egymás után. Most pedig nagyon más zene szól a Notturnóban, Sosztakovics ünnepi nyitánya.

Sosztakovics ünnepi nyitányát játszotta az Edmontoni szimfonikus zenekar vezényelt Uri Mayer. Annak idején a Szovjetunióban elég sok ilyen zenemű keletkezett, amely ezt az optimista kicsengést képviselte. Alexei Lebedev ámol koncertója következik, Wagner Csaba és Sarkadi Katalin jóvoltából.

Alekszandr Lebedjev álmok koncertóját Wagner Csaba és Sarkadi Katalin játszotta. A harsona hangját hallottuk, amely különlegességként ilyen tolócsővel változtatja a hangmagasságot, de nagyon nagy a hang terjedelme. Most Csajkovszki muzsikája következik, az Opus 62-es Pezzo Capriccioso.

Csajkovszki Pezzo kapricsózója hangzott el Narek Haknazarian és Katya Apekiseva előadásában. A zene kicsit meghazudtolja címet, hiszen ez a mű kicsit komor hangulatú. Csajkovszki egy barátja súlyos betegsége alkalmával írta a darabot. Most Jacques Etu zenéje szól.

Jacques Tu, az Elhalványult illúziók című zeneművének két részletét hallottuk. Ez a komponista Kanadában született, az ottawai egyetemen tanult, majd Henri Dutilleux és Olivier Messiaen oktatta a Párizsi Konzervatoáron, a Phoenix Kamarakórus énekelt. Mi pedig hallgassuk meg Henry Eccles szonátáját.

Harry Eccles szonátáját Joel Carrington, Eric Robertson és a torontói szimfonikus zenekar szólaltatta meg. Ez a komponista neves hegedű művész volt, de úgy érezte, Angliában nem méltányolják eléggé, így átment a francia udvarhoz és a Napkirály zenekarában kereste a boldogulását. Most Bach csembaló darabja szól.

G-dur preludium és fugetta, Bach 902-es jegyzékszámú csembaló darabját András Steyer szólaltatta meg. Befejezésül Giuseppe Tartini D-dur trombita versenyét halljuk Ole Edvard Antonsen szólójával. Én pedig elköszönök a hangmérnök Bozai László és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attila kíván kellemes napot mindenkinek.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Egy ország jövőjét nem csak a vezetők, hanem az erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András az M1-en a tűzi játék előtt sugárzott beszédében a közmédia szerepéről beszélt. Az államfő hangsúlyozta, olyan intézményeket kell építeni, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hűséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Saját forrásból működtetik majd a Közhang nevű digitális társadalmi egyeztetési platformot, közölte a Tisza párt alelnöke a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Radnai Márk szerint az államigazgatás nem alkalmas egy ilyen gyors fejlesztés megvalósítására, és egyenlőre nem akarnak közpénzt fordítani a kísérletre. A platformot működtető non-profit cég az összegyűjtött adatokat az innovációs tárcához továbbítja majd feldolgozásra. Radnai Márk hozzátette, a Közhang csak az egyik eleme lesz a társadalmi egyeztetésnek. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus azt írta, a politikai folytonosságnál mára fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció. Azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma és holnap 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Interaktív háromnapos fesztivál kezdődik ma a Szegedi Kövér Béla Báb Színház 80. születésnapja alkalmából. Az új szegedi Erzsébet-ligetben kalandpálya épült, ahol díszletek és bábok között a színészek segítségével teljesíthetnek feladatokat a résztvevők. A Báb Színház történetéről szóló interaktív kiállítást a művészeti vezető mutatja be az érdeklődőknek, holnap este pedig Halász Judit lép fel az új szegedi szabadtéri színpadon. Viharkárok miatt riasztották a tűzoltókat este Komárom-Esztergom vármegyében. A katasztrófavédelem közlése szerint Tatabányán személygépkocsira és az útra dőlt két nagy fa, emellett a főutakra is fák dőltek. Híreink végén a várható időjárásról. A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, még az északi és a nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. A szél megerősödik, a zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 32-39 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél hűvösebb is lehet ma.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál múlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Most a svéd kamarazenekar, a Los Angeles-i filharmonikus zenekar, a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő brit fantázia zenekar, valamint a BBC Singers, a Juilliard School és a Royal Academy of Music szimfonikus zenekar biztosítja a pazar választékot. Proms 2026 a londoni Royal Albert Hallból, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat a hosszú hétvége második napjának hajnalán. Munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Szabó Péter nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Mai műsorunkat felvételről hallják, ezért interjú, kinyerma és rejtvény nem lesz, sok szép zene, viszont annál több. Elsőként hallgassák meg Giovanni Battista Pergolesi szonátáját, a londoni Régi Zeneakadémia zenekara játszik, vezényel Edward Higginbotham.

Giovanni Battista Pergolesi szonátáját a londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszotta Edward Higginbottom vezényletével. A most következő Rosamunda nyitány valójában nem a Rosamundához készült, Franz Schubert 3 évvel korábban a Varázshárfa című színpadi művéhez írta. Most a bécsi filharmonikusok játszanak, vezényel Riccardo Muti.

Franz Schubert Rosamunda nyitányát a bécsi filharmonikusok játszották Riccardo Muti vezényletével. Alfredo Casella Scarlattiánája tulajdonképpen a szerző 20. századi játékos tisztelgése Domenico Scarlatti előtt. Nem egyetlen szonátán dolgozott át, a kutatások szerint mintegy 90 Scarlatti szonátából merített témákat és ötleteket a műhöz. Valóságos zenetörténeti mozaikot rakott tehát össze. A második menuetto tételben Anthony Spiri zongorázik, Christopher Hagwood vezényli a bázeli kamarazenekart.

0: Alfredo Casella Scarlatti Tiánájából a második tételt játszottam Anthony Spiri zongorán a bázeli kamarazenekarral. A karmester Christopher Hugwood volt.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 21-én reggel, Szent Tizedik Pius ünnepén. Ő volt a 257. római pápa, a beteg zarándokok védőszentje. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja is. Zenei évforduló, hogy augusztus 21-én 1893-ban született Lili Boulanger, aki 20 évesen első nőként nyerte el zeneszerzésből a rangos római díjat. Ma lenne 85 éves Vukán György, erkeldíjas zeneszerző, jazzzongorista, aki a hazai crossover egyik úttörője, muzsikusi pályája mellett pedig fogorvosként is aktív volt és dolgozott. Count Basie, jazzzongorista, 1904-ben született a mai napon, Janet Baker mezzoszoprán pedig 1933-ban. Bende Zsolt jazzgitárost, Isten éltesse, a mai napon van a születésnapja. Ma lenne 85 éves Hegyes Gabriella, Liszt Ferenc díjas operaénekes, szoprán. Wolfgang Amadeus Mozart D-dur divertimentójának második és harmadik tételével folytatjuk a zenehallgatást, a St. Martin in the Fields kamarazenekar karmestere Neville Marriner.

Wolfgang Amadeus Mozart 136-os köhögjegyzékszámú D-dur divertimentójának második és harmadik tételét hallották, a St. Martin in the Fields kamarazenekart Neville Mariner vezényelte. Robert Schumann keleti képeinek ihletője nem egy közel-keleti utazás volt, hanem egy könyv. Friedrich Rückert fordításában olvasta a középkori arab költő Al-Hariri történeteit. Főhősük, Abu Said annyira megragadta Schumann fantáziáját, hogy a zeneszerző a német néphagyomány nagy csíntevőjéhez, Till Eulenspiegelhez hasonlította. Várjon Dénes és Simon Izabella most a harmadik, negyedik és ötödik tételt játsza.

Robert Schumann opusz 66-os keleti képek sorozatából a harmadik, negyedik és ötödik tételt játszotta Várjon Dénes és Simon Izabella zongorán. A Grosso Mogul, vagyis Nagy Mogul cím vagy elnevezés eredete máig nem teljesen tisztázott Antonio Vivaldi 208-as triumjegyzékszámú D-dur hegedű versenyénél. A koncerto azonban egy igen tekintélyes rajongót biztosan szerzett magának, Johann Sebastian Bachot. Bach annyira érdekesnek találta a Vivaldi zenéjét, hogy Weimarban egy személyes orgona versenyé alakította, ez lett az 594-es BWV számú koncerto. Mi most az eredeti Vivaldi versenyművet halljuk, Susán Sironassian hegedű szólójával, a velencei barokkzenekart Andrea Marcon vezényli.

Antonio Vivaldi 208-as Réaumjegyzékszámú D-dur hegedű versenyének első tételét játszotta Susan Sironassian hegedűn a Velencei Barokk Zenekarral, vezényelt Andrea Marcon. Ignác József Pleyel, József Haydn növendéke volt. 1792-ben azonban Londonban a koncertszervezők egymás riválisaként próbálták eladni a mestert és a tanítványt. Ők viszont nem nagyon kértek a csatából, barátságban maradtak, eljártak egymás koncertjeire, sőt, műsorra tűzték egymás darabjait. Haydn még Pleyel első londoni fellépésére is elment. Most az Opus 66-os C-dur Pleyel szimfónia fináléja következik a London Mozart Players felvételéről. Vezényel Matthias Bamert.

Ignác József Pleyel opus 66-os C-dur szimfóniájának negyedik tételét játszotta a London Mozart Players Matthias Bamert vezényletével. Sergei Rachmaninov mindössze 19 évesen komponálta meg az opus 3 numero 2-es C-moll prelüdöt, amely aztán szinte üldözte egész életében. Olyan népszerű lett a darab, hogy a közönség a koncertjei végén egyszerűen cis-moll kiáltásokkal követelte ráadásként. A zeneszerző idővel alaposan megunta saját sláger darabját, miközben annak hatalmas nemzetközi sikeréből anyagilag alig részesült. Most ezt a népszerű művet hallják Vladimir Ashkenazy zongora előadásában.

0: Ez volt Szergej Rachmaninov opusz 3, numero 2-es C-moll prelüdje. Előadta Vlagyimir Askenázi.
1: Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Szabó Péter nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Mai műsorunkat felvételről hallják, ezért interjú, kinyerma és rejtvény nem lesz, izgalmas, színes zene viszont annál több. Folytassuk a zenehallgatást Joseph Haydn Ez-dur trombita versenyének első tételével, melyet Tarkövi Gábor játszik a Bambergi szimfonikusokkal, vezényel Karl-Heinz Steffens.

Joseph Haydn Ez-dur trombita versenyének első tételét Tarkövi Gábor játszotta a bambergi szimfonikusokkal, vezényelt Karl-Heinz Steffens. Georges Bizet mindössze 24 éves volt, amikor 1863-ban bemutatták a Gyöngyhalászokat. A párizsi kritikusok nem kímélték, és az opera Bizet életében többé nem is került színpadra. A sors fintora, hogy Nadir és Zurga barátság kettőse, később az egész opera irodalom egyik legismertebb duettjévé vált. Roberto Alagna és Brin Terfel énekel, a New York-i Metropolitan Opera zenekarát James Levine vezényli.

Georges Bizet Gyöngyhalászok című operájából Nadir és Zurga kettősét Roberto Alagna és Brin Terfel énekelte a New Yorki Metropolitan Opera zenekarával, akiket James Levine vezényelt. A következő darabnál a zeneszerző személye nem teljesen biztos. A Handel műjegyzék 382-es HVFU számon tartja nyilván az Esdur trió szonátát, de külön megjegyzik, szerzősége kétséges. Az Andante és az Allegro következik a Convivium együttessel.

Händel Ezdúr trió szonátájából a harmadik és negyedik tételt játszotta a Convivium együttes. Rossini 20 éves volt, amikor 1812-ben Velencében bemutatták a Sejemlétrát. A cím egészen szó szerint értendő. A Vígopera hősnője egy sejemből készült létrát eresz le szobája ablakából, hogy titkos férje azon mászhasson fel hozzá. Nem túl stabil házassági struktúra, viszont nagyszerű operai alaphelyzet. A nyitány következik, a római Santa Cecilia Akadémia zenekarát Antonio Pappano vezényli.

Gioachino Rossini a Sejem létre című operájának nyitányát a római Santa Cecilia Akadémia zenekara játszotta Antonio Pappano vezényletével. 7:30. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Marcel Beach zenéjével folytatjuk a ma reggeli műsorunkat. Tőle a Változatok egy Scarlatti témára hangzik el. Beach a párizsi konzervatoár ellenpont tanára volt, és különösen foglalkoztatta a barokk mesterek zenéje. Ebben a darabban Scarlatti nyomába ered, mégpedig egy trombita segítségével. Olé Edvard Antonsen játszik trombitán, Einar Hennings mebje zongorán.

Marcel Beach Változatok egy szkárleti témára című művét Olé Edvard Antonsen játszott a trombitán, Einar Hennings Mebje zongorán. Amikor Carl Philipp Emanuel Bach az Ádur Gordonka versenyt írta, Nagy Frigyes porosz király udvarában dolgozott. Néhány évvel korábban éppen hozzá látogatott el az édesapja, Johann Sebastian Bach. A király ekkor egy témát adott az idős Bachnak, hogy rögtönözzön rá, ebből a találkozásból született később a muzikalisches Opfer. Most viszont maradunk Carl Philipp Emanuel Bachnál, az Ádur Gordonka verseny harmadik tételét Alison McGillivray játssza az English Concerttel, a hangversenymester Andrew Menzies.

Carl Philipp Emanuel Bach Ádúr Gordonka versenyének harmadik tételét játszottam Alison McGillivray az English Concert együttesével, a hangversenymester Andrew Menci volt. Edward Grieg pergüntjének második szvittjéből hallják most az első részt, Ingrid Panaszát. Az orosz nemzeti zenekart Jevgenyi Szvetlanov vezényli.

Edvard Grieg Pergünd második szvitjéből Ingrid panaszát hallották az orosz nemzeti zenekartól. A karmester Jevgenyi Svetlanov volt. Johann Sebastian Bach, a Voltan per Irtas Klavír második kötete nagyjából 20 évvel az első után állt össze. Egyik legfontosabb fennmaradt kéziratán még a Bach család munka megosztása is látszik, Johann Sebastian mellett felesége Anna Magdaléna kézírása is megjelenik benne. A hátúr preludium és fuga Bach saját kezével maradt fenn, ezt játsza most Angela Hewitt zongorám.

Johann Sebastian Bach H-dur preludium és fúgáját játszotta a Voltemper Irtes Klavír második kötetéből Angela Hewitt zongorán. Most hallgassák meg Friedrich Witt A-dur szimfóniájának negyedik tételét. A Kölni Akadémia zenekara játszik, vezényel Mihály Alexander Willens.

0: Friedrich Witt Ádur szimfóniájának negyedik tételét hallották a Kölni Akadémia zenekarától, a karmester Mihály Alexander Villens volt. 8 óra.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Zenei élmények a Várkert Bazárban. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának Zenében szabadon című különleges estje és Szentpéteri Csilla virtuóz koncertje gondoskodik a felejthetetlen nyári hangulatról. Búcsúztasd zenével a nyarat. Részletek várkertbazár.hu.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, munkatársaim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Szabó Péter nevében is. A mikrofonnál továbbra is ifjabb Bazsinka József. Mai műsorunkat felvételről hallják, ezért interjú, kinyerma és rejtvény nem lesz, szép zene viszont annál több. Camille Saint-Saëns, Sámson és Delila című operájából hallhatják most a Csók áriát a második felvonásból. A szólista Elena Garancsa, a Bolognai Teatro Comunale zenekarát Yves Abel vezényli.

Camille Saint-Saëns Sámson és Delila című operájából a Csókáriát énekelte Elina Garancsa a Bolognai Teatro Comunale zenekarával. A karmester Yves Abel volt. Mozartnál előfordult, hogy szinte nedves volt a tinta a bemutatón. A 466-os köhögjegyzékszámú D-moll zongora versenyt 1785. február 10-én fejezte be, másnap pedig már ő játszotta a premiért. Apja, Leopold beszámolója szerint a másoló még akkor is a szólamokon dolgozott, amikor megérkeztek, Mozartnak pedig arra sem maradt ideje, hogy a rondót egyszer végigjátsza. Most éppen ez a rondó következik, Leif Ove Ansnessel, a Mahler kamarazenekar kíséri.

Wolfgang Amadeus Mozart 466-os köhöljegyzékszámú D-moll zongora versenyének harmadik tételét Leif Ove Antnes játszott a zongorán a Mahler kamarazenekarral. Most Johannes Brahms opusz 111-es G-dur fonós ötösének egy tétele következik, amelyet a komponista egyfajta búcsú alkotásnak szánt. 1890 végén azt üzente kiadójának, hogy ideje elköszönni a komponálástól, és úgy gondolta, nyugodt öregkor vár rá. Szerencsére a nyugdíjazás nem tartott sokáig, megismerte Richard Mühlfeld klarinétost, és újra komponálni kezdett. Most következzen a G-dur vonósötös fináléja a kiegészített Belcsea vonós négyessel.

Johannes Brahms opusz 111-es G-dur vonós ötösének negyedik tételét a kiegészített Belcsea vonós négyes játszotta. Most hallgassák meg Uri Rom, L'Olimpiade, kvázi Pasticcio, Concerto Vivaldi és Tessarini nyomán című neobarok művének első tételét. Xenia Löffer játszik oboán a berlini Régi Zeneakadémia zenekarával.

0: az 1969-ben született Uri Rom, L'Olimpiade, kvázi pasticcio koncerto Vivaldi és Tassarini nyomán című művének első tételét játszottak Xenia Löffer oboán a berlini Régi Zene Akadémia zenekarával.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Most Franz Schubert Mama Musico című művéből következik a numero 2-es Ázdúr hangnemű. Jan Lujenő játszik zongorán.

Franz Schubert MoMA Musicó sorozatából a numero 2-est játszotta Jandó Jenő zongorám. Ottorino Respighi régi olasz táncaiban egy ma már 400 éves zenét öltöztetett új ruhába. Az Arie di Corte dallamai Jean-Baptiste Bézard Lant művésztől származnak, akinek udvari dalai a 17. század elején jelentek meg. Respighi 1931-ben nyúlt vissza ezekhez a művekhez, és vonósokra írta át őket. A második tételt halljuk az Orpheus Kamarazenekartól.

Ottorino Respighi régi olasz táncok harmadik szűtjéből szólalt meg a második tétel Aria di Corte, az Orpheus kamarazenekart hallották. Nagy Frigyes porosz király szenvedélyesen szeretett fuvolázni, tanáráról, Kvancról pedig még trón örökösként azt írta nővérének, Kvanc a zene istene. Később udvarába is meghívta, nem akármilyen feltételekkel. Évi 2000 tallér mellett külön fizetett a kompozíciókért és az általa készített fuvolákért is. Kvanc C-dur trió szonátájának első két tétele következik Franz Brüchen és muzsikus társai előadásában.

Johann Joachim Quantz C-dur triószonátájának első két tételét játszotta Franz Brüchen és Jeanette van Wingarden blokkflőtén, Franz Fester harántfúvolán, Brian Pollard fagotton, Anner Bilsma cellón, valamint Gustav Leonhard csembalón. Bartók Béla román népi táncainak eredetileg egy kicsit más volt a címe. Amikor Bartók 1915-ben megírta, magyarországi román népi táncoknak nevezte, a dallamokat erdélyi és a történelmi Magyarország román falvaiban gyűjtötte, részben fonográffal. Trianon után, amikor Erdély Romániához került, a cím egyszerűen román népi táncokra változott. Most Kocsis Zoltán vezéli a Nemzeti Filharmonikusokat.

0: Félix Mendelssohn Bartholdy é-moll hegedű versenyének harmadik tételét James Enes játszotta hegedűn a Filharmónia zenekarral, vezényelt Vladimir Ashkenazy. Kedves hallgatóink, adásunk végén a szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Szabó Péter nevében is köszönöm figyelmüket, ifján Bazsinka Józsefet hallották. Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. 9 óra.
1: Műsorajánló. Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál múlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Most a svéd kamarazenekar, a Los Angeles-i filharmonikus zenekar, a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő brit fantázia zenekar, valamint a BBC Singers, a Juilliard School és a Royal Academy of Music szimfonikus zenekar biztosítja a pazar választékot. Proms 2026 a londoni Royal Albert Hallból, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a Muzsikáló délelőtt hallgatóit, a mikrofonnál Uzsali Bencét hallják. A Muzsikáló délelőtt zenei szerkesztője Csík Gabriella, a hangmérnök pedig Erdős Béla. Az ünnepi hosszú hétvégén felvételről hallják a muzsikáló műsorokat, így a mai Muzsikáló délelőttben sem tartunk játékot. Elsőként Kodály Zoltán marosszéki táncait hallják, a BBC Filharmonikus zenekarát Jean-Pascal Tortelier vezényli.

Kodály Zoltán Marosszéki Táncok című művét hallották, a BBC filharmonikus zenekarát Jan Pascal Tortelli évezényelte. Érdekessége ennek a műnek, hogy eredetileg Kodály ezt a művét akkor akarta megkomponálni, amikor felkérést kapott Pest-Buda és Óbuda egyesítésének 50. évfordulójára, és amikor megtudta, hogy erre az alkalomra Bartók Béla a táncszvitet komponálja, akkor mégis letette erről az ötletről, hogy nem akar másik tánc jellegű művet írni. Félbehagyta a marosszéki táncokat, megírta a Psalmus Hungaricust, majd később visszatért a műhez, és így született meg később a marosszéki táncok. Tegnap is hallgattunk egy zongorás triót a bécsi klasszikából, akkor Mozart volt a zeneszerző, most Joseph Haydn tollából hallgatunk meg egy ilyen művet. Joseph Haydn zongorás trióiban gyakorlatilag az figyelhető meg, hogy a csellista szólama leginkább a zongora bal kezét kettőzi, erősíti meg. Erre akkoriban azért is lehetett szükség, mert a korabeli fortepiánókon még sokkal vékonyabbak voltak a mély húrok, és nem szólt olyan zengően a basszusa, mint egy későbbi zongorának. Két tételt hallunk a műből, a harmadik adagiót és a negyedik prestót. Az Oberlin trió játszik, David Bowlin hegedűn, Dmitri Kuzov gordonkán és Haven Song zongorán.

Joseph Haydn G-dur zongora triójából hallottuk a részletet, az Oberlin trió játszott. Leo Delibes Szilvia című balettjének részletével folytatjuk, az Intermezzo és Keringő című tételt játssza a londoni filharmonikus zenekar, Stanley Black a karmester.

0: Leo Delib Szilvia című balettjéből hallottuk az Intermezzo és keringőt, a londoni filharmonikus zenekart Stanley Black vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A folytatásban részleteket hallunk François Couperin koncert színházi stílusban című művéből. Az elhangzó tételek Air Tendre, Air Léger, Lure és Air Animé. Az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényli.

François Couperin koncert színházi stílusban című művéből hallottuk a részleteket, az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényelte. Ludwig van Beethoven híres F-moll appassionata szonátájának első tétele következik. Van egy magyarországi kötődése is ennek a szonátának, a művet ugyanis Beethoven Brunswick Ferencnek ajánlotta, aki azt lehet mondani, hogy közeli jó barátjának számított, hiszen azon kevesek közé tartozott, akikkel Beethoven tegeződött. És hát Brunswick Ferenc testvére lehetett valószínűleg a halhatatlan kedves, de ebben azért még vannak viták a zenetörténészek között. És a harmadik testvér Brunswick Teréz is kapott egyébként zongoraszonátát Beethoven ajánlásával. Az F-moll appassionata szonáta első tételét Mihály Pletnyov előadásában halljuk.

Beethoven Appassionata szonátájának első tételét hallottuk, Mihály Pletnyov zongorázott. Pietro Mascagni paraszt becsületének nyitó kórusával folytatjuk a mai műsorunkat, a bolgár nemzeti Svetoszláv Obretenov kórust és a Szófiai Filharmonikus zenekart halljuk a felvételen, Gheorghe Robeva karmester.

Pietro Mascagni paraszt becsületének nyitó kórusa szólt, a bolgár nemzeti Svetoslav Oberetanov kórust és a szofiai filharmonikus zenekart Georgi Robev vezényelte. Egy hangszeres változatú madrigált hallunk, Claudio Monteverdi a zeneszerző, Troppo ben può, túl jól is a madrigál címe, az Ensemble Les Surprises együttes játszik.

0: Troppo ben può. Claudio Monteverdi madrigájának hangszeres változatát az Ensemble Les Surprises játszotta.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm újra a Muzsikáló délelőtt hallgatóit, Uzsali Bencét hallják. A következő zeneszerzőnk Karl Ditters von Dittersdorf. Ő sem magyar zeneszerző, de mégis több évet töltött Magyarországon, 1765 és 69 között Nagyváradon a püspöki rezidencia zeneszerzője és zenésze volt. Ő váltotta egyébként a fiatal Mihály Haydnt, aki ezután Salzburgba költözött az ottani érsek zenészének. Az A-dur hárfa verseny első tételét halljuk, Marisa Rables a szólista, a St. Martin in the Fields kamarazenekar kíséri, Neville Mariner a karmester.

Akár Ditters von Dittersdorf A-dur hárfa versenyének első tételét Marissa Rubless és a St. Martin in the Fields kamarazenekar előadásában hallottuk, Neville Mariner vezényelt. Csajkovszki Mazeppájával folytatjuk. Mazeppa a Csajkovszki életműben egy opera és más történetet dolgoz föl, vagy legalábbis részben mást, mint például Liszt Ferenc szimfonikus költeménye. A második felvonásból halljuk most Mazeppa áriáját. Dmitrij Chvorostovszki énekel, a Rotterdami Filharmonikus Zenekart Valeri Gergiev vezényli.

Быстрее.

Dmitrij Chvorostovszky énekelte Mazeppa áriáját Csajkovszky Mazeppa című operájának második felvonásából, a Rotterdami Filharmonikus zenekart Valeri Gergiev vezényelte. Johann Sebastian Bach Goldberg variációival folytatjuk, a 26-tól a 30. variációig halljuk a mű részleteit. Vikingur Olafsson zongorázik, ő egy izlandi zongorista, legjobb tudomásom szerint az izlandi nyelven Olafssonnak kell ejteni a nevét, de egyébként a nemzetközi vizeken jellemzően Olafssonnak hívják, valószínűleg az ő egyetértésével.

Johann Sebastian Bach Goldberg variációiból hallottuk a részleteket, Viking úr Olafsson zongorázott. A bécsi klasszikus zeneszerző Adalbert Girovec zenéjével folytatjuk, a D-dur szimfónia koncertanta második andantino tételét halljuk. Michael Foy és Emily Sun hegedül, Rosalind Ventress játszik brácsán, illetve a London Mozart Playerst halljuk, Howard Griffiths a karmester.

0: Adalbert Gyrowetz D-dur szimfónia koncertántjának második tételeit Michael Foyle és Emily Sun játszott a hegedűn, Rosalind Ventris mélyhegedűn, és a London Mozart Players, illetve Howard Griffiths vezette az előadást.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Bár 10:30 közelében járunk, mivel felvételről hallják a mai adást, ezért ma nem tartunk nyereményjátékot. Helyette viszont Gustav Mahler A fiú csodakürtje című ciklusából hallgatunk meg tételeket. Az elhangzó tételek Kárba veszett fáradtság, Vigasz a bal szerencsében, Ki szerezte ezt a kis dalt? Jesse Norman és John Shirley Kirk énekel, az Amsterdami Concertgebouw zenekart Bernard Haitink vezényli.

Gustav Mahler A fiú csodakürtje című ciklusából hallottuk a részleteket Jesse Norman és John Shirley Kirk előadásában. Az amsterdami koncertkábói zenekart Bernard Haitink vezényelte. A korai romantikus polihisztor Ernst Theodor Amadeus Hoffmann művével folytatjuk. Ő foglalkozott irodalommal, állítólag kifejezetten ügyesen rajzolt, zeneszerzéssel is foglalkozott, és karmesterként is jegyezték. Most az E-dur Grand Trio negyedik Allegro vivace tételét hallgatjuk meg, egyébként a műzáró tétele is. A Beethoven trió játszik.

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann E-dur Grand triójának befejező tételét hallottuk, a Beethoven trió játszott. Georg Philipp Telemann TV-fa 51E1-es jegyzékszámú E-moll koncertójából hallgatunk meg most két tételt, a harmadik Largo és a negyedik Allegro tételt játsza Boldocki Gábor és a Szimfónia Varsóvia. A hangversenymester Artur Gazala.

Georg Philipp Telemann E-moll koncertójának két utolsó tételét játszott a Boldocki Gábor trombitán és a Szimfónia Varsóvia, Arthur Gazzala volt a hangversenymester. Frédéric Chopin H-dur noktürnjével folytatjuk, Alexander Kobrin zongorázik.

Chopin H-dur nocturnjét Alexander Kobrin előadásában hallottuk. Egy filmzene részlet következik a Távol Afrikától című film zenéjéből. John Barry a zeneszerző, a Royal Scottish National Orchestrát Joel McNeely vezényli.

0: A Távol Afrikától című film kísérő zenéjéből szólt a részlet, John Barry zenéje, a Royal Scottish National Orchestrát Joel McNally vezényelte.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Wolfgang Amadeus Mozart varázsfúvola nyitányával folytatjuk a mai délelőtti zenehallgatást. A Zürichi Opera zenekara játszik, Nikolaus Arnunk úr a karmester.

Mozart varázsfúvolájának nyitányát játszotta a Zürichi Opera zenekara, Nikolaus Arnunkur vezényelt. Pablo de Sarasate Opus 21 numero 1-es Malaguenyája következik, Szabadi Vilmos játszik hegedűn, Gulyás Márta zongorán.

Pablo de Sarasate, opusz 21 numero 1-es Malaguenyáját hallottuk, Szabadi Vilmos és Gulyás Márta játszott. A folytatásban Georg Friedrich Händel Örül a király című entemjébe hallgatunk bele. Az elhangzó tételek Glory and Great Worship has to lay upon him és Alleluja. A Le Concert Spirituel együttes felvételét halljuk Ervin Niké vezényel.

Georg Friedrich Händel Örül a király című enteméből hallottunk részleteket. A Le Concert Spirituel együttest Ervin Niké vezényelte. Zárásként egy tragikus szimfónia tétele következik. Franz Schubert negyedik tragikus mellék nevű szimfóniájába hallgatunk bele. Ez a szimfónia tulajdonképpen a kis testvére Beethoven 5. sors szimfóniájának, mind a kettő C-moll, de abban is hasonlít mind a kettő, hogy mind a kettő erőteljesen a C-dur felé törekszik, és optimistán zár, Schubert műve esetében egyébként már az első tétel is, és mind a kettőnek A-dur a lassú tétele. Most az első tételt halljuk a szimfóniából, a budapesti fesztiválzenekart Fischer Iván vezényli.

0: Franz Schubert negyedik tragikus szimfóniájának első tételét hallottuk, a Budapesti Fesztivál zenekar játszott, Fischer Iván volt a karmester. Ezzel véget ért a mai muzsikáló délelőtt, műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, Uzseli Bencét hallották.
1: Műsorajánló. Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál múlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Most a svéd kamarazenekar, a Los Angeles-i filharmonikus zenekar, a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő brit fantázia zenekar, valamint a BBC Singers, a Juilliard School és a Royal Academy of Music szimfonikus zenekar biztosítja a pazar választékot. Proms 2026 a londoni Royal Albert Hallból, ma 19:35 a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Vukán György felvételeiből válogatunk. A 85 éve született Kossuth Erkel és Balázs Béla díjas magyar zongora művész, zeneszerző és feltaláló zenei pályája mellett mindvégig praktizált, fogorvosként is. Jazz legendák. Vukán György. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11:30. Énekelj velünk!
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kecske és Barbara. Mai magazinunkban a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny legszebb pillanatait idézzük. Tartsanak velünk!

A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny nagy díját Indonéziából a Resonance gyermekkar vehette át július 5-én Debrecenben a Kölcsey Központban. Karai József Hódie című műve szólt előadásukban műsorunk elején. A jakartai gyermekkart Avi Priyatna alapította 2007-ben a Resonance Music Studio kiemelt projektjeként. A kórus az utóbbi időben valóságos sikerszériát tudhat magáénak, miután 2024-ben elhozták a tolózai kórusverseny gyermekkari kategóriájának első díját, bejutottak a 2025-ös Kórusmuzsika Európai Nagydíja megmérettetés döntőjébe is. A kórusnak nem ez az első hatalmas sikere, hiszen a bécsi 2024-es, a firenzei 2023-as és a Bali-szigetén 2022-ben rendezett versenyeken is az élvonalban végeztek, méltón folytatva a kórus történelmi mérföldkőnek számító 2018-as győzelmét a Kórusmuzsika Európai Nagydíja versenyében. Indonézia kulturális nagyköveteként a kórus védjegyévé vált, hogy a magas szintű énektudást dinamikus, hagyományos koreográfiával és mozgásvilággal ötvözik. A nagydíjas Resonance gyermekkar előadásában hallgassuk most meg Michele Josia művét, Spiritus Domini. Avi Priyatna vezényel.

0: Spiritus Domini. Michele Josia kórusművét a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny nagydíjas kórusa az indonéz rezonansz gyermekkar előadásában hallhatták. Avi Priyatna vezényelt. Mai magazinunkban a július 5-én felcsendülő nagydíjas koncert legszebb pillanatait idézzük. A következőkben a Corália, a Puerto Ricói Egyetem kórusa énekel. A karnagyok Carmen Acevedo Lucio 1982-ben alapította az együttest. A Corália kiemelkedő nemzetközi jelenléttel képviseli a Puerto Ricói kultúrát a legrangosabb nemzetközi színpadokon. A kórus koncertezett szerte Európában, Észak- és Dél-Amerikában, valamint a Karib-térségben 15 első helyezést ért el. A következőkben a Puerto Ricói zeneszerző Angel Cucho Peña kórusműve szól, Ecos Carolesen Clave.
1: Un, dos, tres.

Felvételünkön a Puerto Ricói Egyetem kórusa, a korália énekelte, a szintén Puerto Ricói születésű zeneszerző Angel Cucho Peña kórusművét Carmen Acevedo Lucio vezényelt. A folytatásban a nagy díjas versenyről a Babite Kulturális Oktatási Központ vegyeskara, a Maska énekli Erix Eschenwalds kórusművét. Az együttes Lettország egyik legkiválóbb énekkara, alapítója és művészeti vezetője, Janis Ozols. A kórus negyed évszázada aktívan koncertezik világszerte. Kimagasló nemzetközi sikerei közül kiemelkedik például a 2024-es Bozáni Kórus Fesztivál és verseny. Következő felvételünkön tehát Erix Eschenwalds művét énekli a lett együttes Aina Várgániem.

Felvételünkön a Bábita Kulturális Oktatási Központ vegyeskara, a Maska énekelte Eriks Eschenwalds művét, Janis Ozols vezényelt. Kedves hallgatóink, a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny legszebb pillanatait idézzük a nagy díjas versenyről. A felvételek július 5-én készültek Debrecenben a Kölcsei Központban. Befejezésül a Riverside Egyetem kamarakórusának versenyműsorából hallgathatunk meg három művet. A kamarakórus országos és nemzetközi versenyek résztvevője. Első helyezést ért el például a 2011-es kaliforniai nemzetközi kórusversenyen. Hallgassuk most meg Iván Trusovszky Ritmus című művét, ezután Jan Gabriel Corpus Laudate Dominum című művét, majd egy tradicionális énekszól Moses Hogan átiratában, Hold On. A Riverside Egyetem kamarakórusának élén Jonathan Thalberg.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk végén a Riverside-i Egyetem kamarakórusa énekelte Iván Krusovszky Ritmus című kórusművét, ezután Jan Gabriel Corpus Laudate Dominum című művét, majd egy tradicionális éneket hallhattak Moses Hogan átiratában, Hold On. A kamarakórus élén Jonathan Thalberg vezényelt. Mai magazinunkban a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny legszebb pillanatait idéztük a nagydíjas koncertről. Műsorunkban az indonéz Rezonance gyermekkar, a Puerto Ricói Egyetem kórusa, a Corália, a lett Babita Kulturális Oktatási Központ vegyeskara, a Maska, és a Riverside Egyetem kamara kórusa énekelt. A felvétel 2026. július 5-én készült Debrecenben a Kölcsei Központban. Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, hogy ma este 7 órától az Arckép című műsorunkban Somos Csabával, a Nemzetének-kar vezető karnagyával hallhatnak beszélgetést, aki a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny zsűri tagja is volt. Műsorunk végén a hangmérnök Pergel János nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: A hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Ukrajna északkeleti régióit támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15 haltak meg és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is. Az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger mellett.

0: lett. Amerikai repülőgép hordozó érkezett a Közel-Keletre. A George Washington a hadsereg közösségi média bejegyzése alapján már Irán körzetében navigál. A hajót azért vezényelték át a Közel-Keletre, hogy felváltsa a mintegy 9 hónapja ott állomásozó Abraham Lincolnt, amelynek 5000 fős legénységénél mentális problémák jelentkeztek, a többi közt a hosszú és folyamatos bevetési készültség miatt. A középső parancsnokság közlése szerint az amerikai haderő továbbra is fenntartja az iráni kikötők elleni haditengerészeti blokádot. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban 2 megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola is megrongálódott. Több helyről földcsúszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csak nem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az anyagi kár mindkét országban több milliárd dollár. Idehaza köszönetet mondott a vízügyeseknek a paksi atomerőmű működő képessége érdekében végzett munkájukért a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét, és a dunai építkezésnek köszönhetően elérték, hogy nem kell lekapcsolni a paksi atomerőművet. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Híreink végén az időjárásról. Országszerte napos, fátyol, felhős az idő, a legtöbb napsütésre délkeleten számíthatunk. Északon és nyugaton ugyanakkor többször beborul az ég, záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A Dunántúlon jégeső és felhőszakadás is lehet. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben általában 32-39, késő este 20 és 30 fok között alakul. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Reklámot hallottak. Sebő. Népzenei műsor Sebő Ferenccel.
5: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat.
6: Mai adásunkban folytatjuk Kovács András Ferenc dalainak ismertetését. Mivel a felvételek során a költő előadásában is rögzítettünk verseket, most ezt a lehetőséget kihasználva néhány összehasonlítást teszünk, egymás mellett szólaltatva meg néhány mondott és énekelt verset. Sárpataki tutajos dal következik Kovács András Ferenc előadásában.
7: Fátúztatok szászrégemből le a folyón zámra, legalább nem emlékezem tavalyi rózsámra. Vissza maros, sodor a víz, vissza folyó zámig, elhordja a bánatomat tavalyi rózsámig. Mind hiába visz közelebb, vissza folyó zámhoz, vissza többé sose vihet tavalyi rózsámhoz.
6: A szöveg így leírva egy futam, egy variáció a költő szerint. Most, hogy dallamot kapott, lett meg a vers, mondta ő. Most vált igazán dallá. Ezzel szép elismerést söpörtem be szövegírom részéről. A vers idős Kovács Ferencnek, az apai nagyapának állít emléket, aki kemény, mulatos parasztember volt. Kissé hamiskás, paraszti donhuanizmusa révén híres legénynek számított a faluban, férkorában is. Nagyon sok katonanótát tudott. Sárosi Bálint egyszer 3 napig énekeltette. Ő mesélt arról, hogyan tutajoztak. Felmentek Szászrégenig, és onnan Déva felé Zámig kellett a fát leúsztatni. A strófák dallama az erdészerte is közkedvelt meghót a cigányok vajdája kezdetű, úgynevezett sirató stílusú dallam szabadon kezelt variánsa.

Kisdet székely idillium. Ez a vers egy szerepjáték eredménye. Lázári René Sándor az elképzelt 19. század végi költő képében írta meg ezt a női geográfiába helyezett költeményt. Vörös Sándor a pszichéjének mintájára dátummal, helynével is ellátva, Parajt 1891. októberében. Ez megint az a futamszerű vers, amelynek táncó stílusú sorait most ez a dallam rendezi versé. Az újszerű kisambitusú dallamkörbe tartozó dallamtípus, Azért vagyok magyar huszár kezdettel, variánsával induló két első sor után a dallam másfelé kanyarodva egy aprózó jellegű közjátékkal kerekedik egészé.

0: Őszi önarckép. Lázári René Sándor nevében szólal meg ez a vers is, a datálás Maros-Sárpatak 1926. októberében. Kovács András így foglalta össze a vers tartalmát. Egy öreg úr horgázgat a Maroson, és azt gondolja, meghal, ha Maroson.
1: A természet három hetes sápatag. Becserkészlek, sáromberke, sárpatak. Horgázgatok, csalit mozgat egy keszeg. Mind messzebbről harangozgat gernyeszeg. Talán jövő ilyenkorra nem leszek.
0: A horgázgatás édesapja nagy passziója volt, de 20 éves koráig nyaranta ő maga is hódolt ennek. Ehhez a vershez egy olyan dallamot írtam, amely akár egy új stílusú népdal is lehetne, az a századfordulón kivirágzott új divat, amely Bartók szerint zenei forradalomként terjedt el az egész Kárpát-medencében, sőt azon túl is. Timár Sára remekül hozza énekében ezt a karaktert.

Cimbalom variáció. A Lázári féle szerepjáték újabb darabja ez a tagoló vers, vagy előkelőbb néven Unicus a minore, tititátá. Ezt a költő eleve dalszövegnek képzelte el. Juli, Julis Csokonainál is előfordult. Csokonait mindig szerette, mert őt nem lehet nem szeretni. Talán az első csoda gyerek, ha csak nem Balassi volt, az mondta a költő. A követett forma az a hatalmas szerelemnek kezdetű csokonai vers, amelyhez én már régen írtam finomkodó, rokokó, vagy mondjuk inkább németes zenét, most ugyanazt tettem erre a szövegre is ad notam, hogy a hivatkozás még élőbb és érthetőbb legyen.

kínai dallam. Aki volt már Lázári René Sándor, hogy egyebeket ne is említsünk, annak nem gond akár kínai jelmezben is megjelenni. A költő, a Siking, meg a zenepalota dalai egyszerű nyolcas rövid szótagokból álló sorainak mintájára írta ezt a verset, amikor második lánya is megszületett. Bár a 80-as években sok kínai dolgot olvasott magyar fordításokban, itt mégsem él kínai szimbólumokkal. A zene sem akar annál több lenni, mint Budapesten kitalált álkínai pentatónia. A 70-es évek elején a 25. színház kínai operájának egyik Jobba Gabi által énekelt Itt egy kicsi só, itt egy kis ecet kezdetű dalának variánsát alkalmaztam a szövegre. Most Sós Réka birkózott meg ezzel a csöppet sem könnyű feladattal.

0: Széna illat. Arany János évfordulót ünneplünk. A következő versével Kovács András Ferenc évforduló nélkül is tiszteletét tette a magyar költészet nagymestere előtt.
1: Hódolat Arany Jánosnak. Alkonyuló úton, mint ballagó bogja, szénás szekér billeg, búsan imbolyogva. Bődülgetve tódul, hazatér a csorda, tárt kapuval hívja majd mindennik porta. Bojtos jókedvében csettinget az ostor, de már álmosabban szálingóz a sok por, pislog az eperfa, magas éjbe horgad, s valaki az égre akasztja a holdat. Így akasztja apó estelente egyre a tehénke hor patkolompját a szegre. Vagy tán olyan a hold, oly kerekdett tiszta, mint a nanó főzte aranyló puliszka. Hisz ahány unoka vacsorának örül, a holdat is annyi csillag dongja körül. Éjszakák tejében messze néz a csillag, száll a nyár, akár az égi széna illat.
0: Őszi téli dallamok. Ebben a jambikus lüktetésű versben van egy kis reménytelenség, hogy érdemese írni, mondta a költő. Aztán gyorsan hozzátette, ebben a versben nagyon sok reménytelenség van. Vannak ilyen hangulatok, mert a magas életöröm vagy a kedély így is játszik. A karakteresen lüktető jambus eléggé meghatározta a zene stílusát is. A kezdetben pásztor stílusra emlékeztető oktávugrás után a csendesen ereszkedő szekvenciák már inkább a romantikus sanzonok hangulatát idézik.

0: Ubiszunt, azaz hol vannak? A cím Villon középkori kérdését idézi, mely a mulandóság és az öröklét bizonyát feszegeti. A kételynek ad hangot, mint az őszi téli dallamok. Ahogy mondani szokták, a vers valami, a pillanatnyiság, a veszendőség és az öröklét között. Oly sok ének zengett már előttünk, s oly régen elzengtek Szaffó napjai, de hová lett az, aki írta ezeket? Van-e szerzője? Vagy csak hallomások a versek, amiket több variációban jó-rosszul lejegyeztek? A halálban való egyenlőségről szóló középkori haláltánc egyik jellegzetes motivumáról van szó. Emellett azért az a törekvés is érződik a szövegből, hogy felvillantsa a középkoriasság fényét, színességét, hiszen költőnk nem tartotta a középkort sohasem sötétnek. A kultúra működésének csodája az az összefonódás, ahogy a korszak keresztény himnuszai az antik, azaz pogány költészet énekformáit felhasználva forrják ki magukat. Ezt a verset is egy 3000 éves, időmértékes görög metrum, az Anakreoné hordozza, mely a magyar nyelvű költészetben Csokonaitól kezdve a kortárs költőig ma is élő, gyakran használt versforma. Hallgassuk meg ezt a sűrű textust először a költő előadásában, utána pedig énekelve.
1: Hol van szegény Catullus, Homér, Tibul, Horác, Anakreon, s a többi bordalba fúlt borász? Propercius mi vélőn, mivé Prudentius, bár zengte mindörökkön, hogy fény a fenti juss. S hol vannak földi latrok, a vágáns Góliás, deáki víg hadával ki vágytól glóriás? Hol nő Provence virága, sok pajzán trubadúr, kezök nyomán, ha pendül, örülni tud a húr? Hol Cavalcanti Guido, hol Villon François? Ki tudja, merre bújt? Ó, hová suhant? Hová? Hová tűnt Dante, Szaffó, Szent Abélard vele? Hová rég volt poéták poros sereglete? Hol vannak? Fölsorolni botor nyelvem se bírja. És hol van az, ki róluk épp most e verset írja?

0: árdeli szép tánc következik. Erdélynek a románok által használt árdel neve valójában a régi magyar ejtés visszhangja, mint annyi sok más név esetében is. Az alcímben olvasható Hódolat Vörös Sándornak nem csak a mester iránti tiszteletre utal, hanem az ugrótáncot jókedvemből kezdető versére is, melyet már Vörös Sándor is egy régebbi ének hatására írt. Ahogy azt maga mesélte, a szépen kellő, híves szellő fú téged Kolozsvár kezdetű 18. századi panoráma vers volt az ihletője. De hiába az azonos forma, az árdeli szép tánc mégsem olyan elvont jókedvű, mint az ugrótánc. Játék ez is, de jóval fanyarabb játék, mert életbe vágóan személyes is egyben. A három megnevezett folyó, a Szamos, a Maros és a Küküllő meghatározóan fontos szerepet játszottak a szerző életében. És van itt egy komolyabban gondolt nagy idézőjel, az így volt rég, úgy volt rég. Ez a panoráma, mely teljes világok szétesésének képét mutatja, bizony már nem csak Erdélyről szól. Ennél a versnél is érdemes meghallgatni a szavalt előadás kissé máshol megjelenő hangsúlyait. Nyilvánvaló, hogy az énekelt vers nem a mondott vagy olvasott vers helyébe akar lépni, csak mellé, mint ahogy ezt a következőkben is hallhatjuk.
1: Szamos partján, Szatmár mellett kurta kocsma állott, vályok fala világgá ment, vagy iszappá mállott. Így volt rég, úgy volt rég, citera, nyenyere, brácsa, Szamos hátán elvándorolt a kármentő rácsa. Maros partján sárpatakon volt nagyapám gátőr, azóta már földet morzsol, zuhog az ár, s áttör. Így volt rég, úgy volt rég, viola, fidula, hárfa, Maros hátán száraz faág úszik át a nyárba. Küküllőben fürödtek a keresztúri lányok, a vén füzest kinn a parton perzselték a lángok. Így volt rég, úgy volt rég, citera, viola, gardon, egyik húzza, a másik vonja, én a bőgőt tartom.

Sárpataki csúlyogatók. Csúlyogatókat, amit magyarul táncoknak hívunk, nem csak a táncházban vagy a táncház lemezeken hallott, hanem rokoni közegből is gyűjtött. A dugaj táncolás közben kiáltozott ritmikus és rímelő versorok, melyekkel kulturáltan, de lényegre tapintóan be lehetett szólni egymásnak, régi hagyományból erednek. A táncolás egykor olyan lehetett nálunk is, mint amit a bihari románoknál láttunk a legutolsó időkig, ütempáros, aprózó zenére, nagy lábdobogással, nem éneklő, hanem hangosan kiáltozó párok járták. Szupra Agnő, szögfelkabla, hazajött férjed, tombikató, mondja a körmözbányai táncszó 1505 körül, megörökítve egyúttal a tánc magyar nevét, a tombolást is. Szövegünkben ismét a marosmenti községek nevei repülnek fel. A zene a monarchiabeli térzenék meghitt hangulatához igazodik.

0: Árdéli Szép Tánc című műsorunk második részét hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2018. március 23-ai műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Seidl Dénes nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A következő egy órában a Kapos Fest egyik tavalyi koncertjét idézzük, amelynek címe Frissítő kontrasztok. A felvétel a Szivárvány Kultúrpalotában 2025. augusztus 14-én készült. Elsőként kérem hallgassák meg Szergej Prokofjev C-dur cselló zongora szonátáját, opusz 119. Várdai István Gordonkán, Julien Cantin zongorán játszik.

Szergej Prokofjev C-dur cselló zongora szonátáját hallották, Várda István játszott Gordonkán, Julien Cantin zongorán. Wolfgang Amadeus Mozart G-moll vonós ötöse következik, külhelyezzék száma 516-os. Román Simovics és Pusker Júlia hegedűn, Szűcs Máté és Milena Simovics brácsán, Jonathan Rosemann Gordonkán játszik.

0: Mozart 516-os köhögyedzék számú G-moll vonós ötösét hallották, Román Szimovics és Pusker Júlia hegedűn, Szűcs Máté és Milena Szimovics brácsán, Jonathan Rosemann gordonkán játszott. A felvétel a Kaposvári Szivárvány Kultúrpalotában 2025. augusztus 14-én készült. A zenei rendező Weiss József, a szerkesztő Seidl Dénes volt.
1: Műsorajánló. A Fiatal Művészek Pódiuma műsorában most Leszczynszky Áron zongorázik. Leos Janácsek négy tételes zongoraciklusa a Ködben csendül fel, megszakítva Peter Warlock, Alexander Scriabin és Robert Schumann melankolikus, látomásos alkotásaival. Az április 23-ai koncert a Doknányi Ernő Zenei Központból szombaton 17 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket. A Liszt Ferenc Kamara Zenekar játszik, hangversenymester Rolla János. Közreműködik Isaac Stern hegedűn és Jean-Pierre Rampal fuvolán. A felvétel a Zeneakadémia nagy termében 1996. május 10-én készült. A Liszt Ferenc Kamara Zenekar elsőként Wolfgang Amadeus Mozart D-dur szerenádját játssza. Köhögyedzék száma 239-es.

Mozart 239-es köhögjegyzék számú D-dur szerenádja után szintén egy Mozart mű következik, a D-dur divertimento, ennek köhögjegyzék száma 136-os. A Liszt Ferenc kamarazenekar hangversenymestere Rolla János.

Mozart 136-os köhögjegyzék számú D-dur divertimentóját hallották. Joseph Haydn G-dur hegedű versenye következik, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszik, hangversenymester Rolla János, a szólista pedig Isaac Stern.

Isaac Stern szólójával hallották Joseph Haydn G-dur hegedű versenyét. Antonio Vivaldi C-moll kettős versenye következik. A két szólista Isaac Stern és Jean-Pierre Rampal. A Liszt-Ferenc kamarazenekar játszik, hangversenymester Rolla János.

Antonio Vivaldi c-moll kettős versenyét hallották. Isaac Stern hegedűn Jean-Pierre Rampal fuvolán játszott. A Liszt Ferenc kamarazenekar hangversenyét közvetítjük, hangversenymester Rolla János. A felvétel a Zene Akadémia nagy termében 1996-ban készült. Wolfgang Amadeus Mozart 261-es köhögjegyzékszámú E-dur adagiója következik.

a Liszt Ferenc kamarazenekar Rolla János vezetésével Wolfgang Amadeus Mozart E-dur adagioját játszotta, kövejegyzékszáma 261-es. Ismét egy Mozart mű következik, a 373-as kövejegyzékszámú C-dur rondó. Hegedűn Isaac Stern játszik.

Wolfgang Amadeus Mozart C-dur rondóját hallották, köhögjegyzék száma 373-as. Ismét Isaac Stern játszik hegedűn, a Liszt Ferenc kamarazenekar hangversenymestere pedig Rolla János. Fritz Kreisler Szerelmi bánat című műve következik.

Fritz Kreisler Szerelmi bánat című művét hallották. Isaac Stern játszott hegedűn. A Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenyét közvetítjük hangversenymester Rolla János. Christoph Willibald Gluck Orpheus és Eurüdiké című operájából a Boldog lelkek tánca következik. Jean-Pierre Rampal játszik fuvolám.

Krisztó Willibald Gluck Orfeusz és Euridiké című művéből a Boldog lelkek táncát hallották. Jean-Pierre Rampal játszott fuvolám. Fritz Kreisler Preludium és Allegro Punyáni stílusában és Wolf Péter átiratában. Hegedűn Isaac Stern játszik.

Elhangzott Fritz Kreisler, Wolf Peter, Preludium és Allegro Pugnani stílusában. Isaac Stern hegedült. A Liszt Ferenc kamarazene

0: Műsorajánló. Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál múlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Most a svéd kamarazenekar, a Los Angeles-i filharmonikus zenekar, a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő brit fantázia zenekar, valamint a BBC Singers, a Juilliard School és a Royal Academy of Music szimfonikus zenekar biztosítja a pazar választékot. Proms 2026 a londoni Royal Albert Hallból, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Vukán György felvételeiből válogatunk. A 85 éve született Kossuth Erkel és Balázs Béla díjas magyar zongora művész, zeneszerző és feltaláló zenei pályája mellett mindvégig praktizált, fogorvosként is. Jazz legendák. Vukán György. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
1: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenöt óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Ismét terrorista szabotázs akciónak nevezte az északi áramlat gázvezetékek elleni robbantásokat a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy Donald Tusk lengyel elnök arra kérte Németországot, ne vonja felelősségre a gázvezeték felrobbantóit. Tegnap Horvátországban német körözés alapján vettek őrizetbe egy újabb gyanúsítottat, egy Lengyelországban élő ukrán férfit, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni 2022. szeptemberi merényletnek. Egyre több illegális bevándorlóknak kiépített föld alatti alagutat fedeznek fel a fehér orosz határ közelében lévő uniós országok. Egy héten belül két járatot találtak meg a lett hatóságok, és hasonló esetek történtek Lengyelországban és Litvániában is. Az uniós határügynökség, a Frontex szerint fehér Oroszországnak köze lehet ahhoz, hogy szervezetten szállítanak illegális bevándorlókat az EU külső határához. Az érintett országok megerősítették határvédelmüket. Tűz ütött ki éjjel Svájcban egy éttermet és lakásokat magába foglaló épületben, öt embert még keresnek. A teljesen kiégett épületet 14-en hagyták el, közülük ketten súlyosan, ketten közepesen, négyen könnyebben sérültek meg. A tűzeset a kelet-svájci Tussisban, Graubünden kantonban történt. Tegnap Schaffhausenben is nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy több emeletes lakóházhoz, feltehetően az egyik lakás konyhája gyulladt ki. 11 ember sérült meg, közülük 9-et kórházba kellett vinni. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban ketten megsérültek és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola is megrongálódott. Több helyről földcsuszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az anyagi kár mindkét országban több milliárd dollár. Interaktív háromnapos fesztivál kezdődött ma a Szegedi Kövér Béla Bábszínház 80. születésnapja alkalmából. Az új szegedi Erzsébet-ligetben kalandpálya épült, ahol díszletek és bábok között a színészek segítségével teljesíthetnek feladatokat a résztvevők. A Bábszínház történetéről szóló interaktív kiállítást a művészeti vezető mutatja be az érteklődőknek, holnap este pedig Halász Judit lép fel az új szegedi szabadtéri színpadon. Az 1946-ban a János Vitéz című bábdarabbal indult teátrum az ország legrégebbi bábszínháza. Ma tetőzik a hőség, hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés, vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól. Ma még több felé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső, ott másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz, a szél több felé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Zenei élmények a Várkert Bazárban. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának Zenében Szabadon című különleges estje és Szentpéteri Csilla virtuóz koncertje gondoskodik a felejthetetlen nyári hangulatról. Búcsúztasd zenével a nyarat. Részletek várkertbazár.hu.
4: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Liszt díjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
5: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Molnár Endre nevében is. Ma felvételről szól a muzsikáló délután, így nem lesz rejtvény, de remélem, hogy ennek ellenére sokan velünk tartanak, sok szép zenével készültünk ma délutánra is. Johann Sebastian Bach-hal indítjuk a mai műsort, ugye sokan úgy tartják, hogy Bach minden zenének a forrása, ezt még sokszor a jazz muzsikusok is így gondolják. Most az 1054-es jegyzékszámú D-dur zongora verseny első tételét hallhatjuk egy régi felvételről. Kocsis Zoltán a szólista, még diákként, közreműködik a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenekara, vezényel Simon Albert.

Johann Sebastian Bach 1054-es edzékszámú D-dur zongora versenyéből szólt az első tétel, az Allegro. Kocsis Zoltán volt a szólista, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenekarát Simon Albert vezényelte. Most hallgassuk Gaetano Donizetti Don Pasquale című operájából a háznép kórusát a harmadik felvonásból. A szolgák, cselédek sürögnek, forognak ebben a kórustételben. Lamberto Gardelli vezényli a londoni Covent Garden Opera ének és zenekarát.

Donizetti Don Pasquale című operájából szólt a ház népkórusa a harmadik felvonásból. Előadta a londoni Covent Garden Operaház ének és zenekara, vezényelt Lamberto Gardelli. Manuel de Falla a Bűvös Szerelem című táncjátékából következik részlet, ennek a félórás balettnek a helyszíne Granada, a Sacromonte mészkő barlangjaiban élő cigányok titkokkal, babonákkal teli színes élete elevenedik meg a színpadon. Most az zongora változatból hallgassunk két tételt, a Lidércfény és a Félelem dala. Alicia de la Rocha zongorázik.

Manuel de Falla a Bűvös Szerelem című táncjátékából, annak zongora változatából szólt két tétel, a Lidércfény és a Félelem dala. Alicia de la Rocha zongorázott. Luigi Boccherini D-moll szimfóniájából következik egy tétel, a záró tétel, ugye címe is van ennek a szimfóniának, az Ördögháza, és Gluck Don Juan balettje volt nagy hatással Boccherinire, nem titkoltan fel is használta ennek zenei anyagát. Ugye Gluck a Don Juannak ezt a tételét pedig beillesztette az Orpheus és Euridiké operába, a Fúriák tánca tétel, úgyhogy sokaknak onnan is ismerős lehet a zenei anyag. Boccherini szimfóniájának fináliát előadja az Il Giardino Armonico, vezényelt Giovanni Antonini.

0: Luigi Boccherini D-moll szimfóniájából, az Ördögháza szimfóniából szólt az ötödik tétel. Előadta az Il Giardino Armonico, vezényelt Giovanni Antonini.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Fél négy múlt egy perccel. Önök a Muzsikáló délutánt hallgatják, lemez ajánló rovatunkban most Borbély László legutóbb megjelent lemezéből idézünk egy részletet, egy élő koncertfelvételről van szó. Chopin Cis-moll Fantasien promptűjét játssza Borbély László Julian Fontana verziójában, ő egy lengyel zongoraművész volt, Chopin közeli barátja.

Chopin Cis-moll fantasy impromptujét hallottuk, Julian Fontana verziójában Borbély László zongorázott. Most hallgassuk Antonin Dvorák G-moll rondóját, Jojoma játszik cellón, a Berni Filharmonikusokat Lorin Mázel vezényli.

Antonin Dvorák G-moll rondóját hallottuk. Jójoma játszott csellón, a berlini filharmonikus zenekart Lorin Mázel vezényelte. Barokk zene következik Handeltől, a Salve Reginát énekli Julie Rosé. Közreműködik a Millennium zenekar, vezényel Leonardo García Alarcón.

Georg Friedrich Händel Salve Reginaját énekelte Julie Rose. Közreműködött a Millennium zenekar, vezényelt Leonardo García Alarcón. A klarinété lesz a főszerep a következő felvételen. Karl Maria von Weber Esz-dur klarinét versenyéből a lengyeles zárótételt játsza Sabine Meyer. Közreműködik a Dresdai Staatskapelle, a karmester Herbert Blomstedt.

Karl Maria von Weber Esz-dur klarinét versenyéből hallottuk a harmadik tételt. Előadta Sabine Meyer és a Dresdai Staatskapelle, vezényelt Herbert Blomstedt. Egy nyugodtabb zene következik most Erik Satie-tól, az első gimnopédia. Michel Legrand zongorázik.

0: Erik Satie első gimnopédiáját játszotta Michel Legrand zongorán. 16 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! A stúdióból Bolla Milán köszönti önöket. Ma felvételről szól a muzsikáló délután, így ma nem lesz játék, de remélem, hogy ennek ellenére is velünk tartanak. Schumann negyedik szimfóniájából következik most az első tétel, ennek van egy lassú bevezetője, és ennek az elején felhangzó hat hangból álló motívum az egész szimfóniának a mottója, a mű további témá is tulajdonképpen ebből származnak. És a lassú bevezetés végén a tempó fokozatosan gyorsul majd, és megszületik ez a viharos d-moll főtéma, amely szintén a rendhagyó felépítésű nyitótétel legnagyobb részét uralja majd. Előadja a Lipcsei Gewandhaus zenekara, vezénye Riccardo Sáji.

Robert Schumann negyedik D-moll szimfóniájából hallottuk az első tételt. Előadta a lipcsei Gewandhaus zenekara, a karmester Riccardo Sáj volt. John Gartz lesz a következő komponistánk, ő egy angol zeneszerző volt, hát nagyjából a 18. században, 1721-ben született és 1810-ben hunyt el. B-dur cselló versenyének első tételét játssza Alexander Bailey, az Európa Kamarazenekart Dmitri Demetriades vezényli.

John Garth B-dur cselló versenyéből az első tételt játszotta, Alexander Béri az Európa Kamarazenekart Dimitri Demetriadis vezényelte. Most hallgassunk két dalt Gabriel Fauré-tól. Álom után, ez az egyik legismertebb dala, ismeretlen szerző versére készült, a másik pedig a Holdfény Paul Verlaine költeményére. Véronique Jeans énekel, Roger Vignol zongorázik.

Két dalt hallottunk Gabriel Forétól, Álom után, ismeretlen szerző versére, és Holdfény, Paul Verlaine versére. Véronique Jeans énekelt, és Roger Vignol kísérte zongorán. Rossini opera nyitányai közül hallgassuk most az Olasz nő Algírban nyitányát. Stendhal azt írja róla könyvében, hogy szép, de túlságosan vidám. Hát ez ugye a történethez képest érti nyilván Stendhal, szerintem most minket nem fog zavarni egy kis vidámság. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Fischer Ádám vezényli.

0: Gioachino Rossini Olasz nő Algírban című operájából szólt a nyitány. Előadta a Magyar Rádió szimfonikus zenekara, vezényelt Fischer Ádám.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Ahogy mondtam, ma felvételről szól a muzsikáló délután, így most nem lesz rejtvény. A játék idejében hallgassuk most Albinoni D-dur koncertóját. Előadja a londoni Régi Zene Akadémia zenekara. Vezényel Christopher Hagwood.

Tommaso Albinoni D-dur koncertója szólt, opus 9, numero 12. A londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszott. A karmester Christopher Hagwood volt. Beethoven szimfóniái közül következik most a 7. A-dur szimfónia 4. tétele, ugye erről mondta azt Wagner, hogy ez a tánc apoteózisa. A Dél-Német Rádió szimfonikus zenekara játszik, vezényel Roger Norrington.

Beethoven 7. A-dur szimfóniájából szólt a 4. tétel, a Délnémet Rádió szimfonikus zenekara játszott, vezényelt Roger Norrington. Kamarazenével folytatjuk most a muzsikáló délutánt, Maurice Ravel Ámol triójából a 2. tételt játsza a trió Dali.

Maurice Ravel Ámol triójából ez volt a második tétel. Előadta a triót Ali. Az óra végén pedig szóljon Ignác Moscheles darabja, Német táncok trióval és kódával. Előadja az Ensemble Eduard Mercus.

Köszöntöm a muzsikáló délután hallgatóit, a stúdióból Bolla Milánt hallják. Ezt az órát József Haydn zenével indítjuk. A párizsi szimfóniák közül halljuk a C-dur medve szimfónia nyitó tételét. Ugye a párizsi zenekarok akkortájt lényegesen nagyobbak voltak, mint mondjuk a német vagy az osztrák udvari együttesek, beleértve az Esterházy zenekart is, Haydn zenekarát. A párizsi Concert de la Loge mintegy 40 hegedűssel és 10 bőgőssel dicsekedhetett. Azért ez tényleg elképesztő szám, hát ma is nagyon ritka a 10 nagy bőgő. És ennek a 10 bőgőnek a jelenléte ugye hatott a művekre, a komponálásra, hát nélkülük elképzelhetetlen lett volna mondjuk a medve szimfónia zárótételének ez a jellegzetes, brummogó, bőgő dudabasszusa. Ugye innen kapta a közönségtől a medve táncra asszociálva a kompozíció a medve melléknevet. Most azonban az első tételt hallgassuk, ez is egy élénk tétel, a New York-i filharmonikus zenekart Leonard Bernstein vezényli.

Haydn numero 82-es C-dur medve szimfóniájából szólt az első tétel. A New Yorki Filharmonikus zenekar játszott, vezényelt Leonard Bernstein. Popper Dávid zenéje következik, aki ugye maga is kiváló cselló művész volt, és jó néhány, hát általában igen nehéz cselló művel gyarapította a hangszer irodalmát. Most az Opus 69-es Gordonka Suite-ből hallgassuk a finálét. Előadja ifjabb Mező László Gordonkán, Farkas Gábor zongorán.

Popper Dávid Gordonka szvittjéből hallottuk a finálét. Előadta Ifjabb Mező László csellón, Farkas Gábor zongorán. Hallgassuk most Louis Spohr az Alkimista című operájának nyitányát. A Berlini Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Vezénnyel Christian Fröhlich.

Louis Spohr az Alkimista nyitányát hallottuk. A Berlini Rádió szimfonikus zenekarát Christian Fröhlich dirigálta. Ma már hallhattuk Bach zenéjét a muzsikáló délutánban, most egy kamaramű következik, az 1035-ös edzékszámú E-dur szonáta Siciliano tétele. Előadja Bartolt Kölyken fuvolán és testvére Wieland Kölyken csembalón.

0: Johann Sebastian Bach 1035-ös edzékszámú E-dur szonátájából szólt a harmadik tétel, a Siciliano. Előadta Bartók Kölyken fuvolán, Wieland Kölyken csembalón.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Önök a muzsikáló délutánt hallgatják. Kamarazene következik most Mendelssohntól. A B-dur vonós ötös első tételét játssza a House Music London.

Felix Mendelssohn opusz 87-es B-dur vonós ötöséből szólt az első tétel, előadta House Music London. Következik Muzio Clementi, akitől elsősorban ugye billentyűs zenéket ismerünk, de most hallgassunk egy szimfónia tételt. A B-dur szimfónia első tételét játssza a London Mozart Players, a karmesterük Matthias Bamert.

Muzio Clementi B-dur szimfóniájából ez volt az első tétel, előadta a London Mozart Players, vezényelt Matthias Bamert. Egy dal következik Joseph Canteloup-tól, az Auvergne dalok sorozatból, Victoria de Los Angeles énekel, közreműködik a Lamoureux zenekar, vezényel Jean-Pierre Jacquillat.

Joseph Cantelúb Auvergne dalok sorozatából szólt részlet, Victoria de Los Angeles énekelt, közreműködött a Lamour zenekar, vezényelt Jean-Pierre Jacquille. Most hallgassuk Johann Baptist Kramer Homage à Mozart című művét, Stephen Huff zongorázik.

Johann Baptist Kramer Homage à Mozart művét játszotta Stephen Huff. A mai muzsikáló délután végén pedig hallgassuk Arcangelo Corelli F-dur koncertó grosszójának három tételét, az Opus 6-os numero 2-es műről van szó, előadja az English Concert, vezényel Trevor Pinnock.

0: Arcangelo Corelli opusz 6-os numero 2-es F-dur koncertó grosszójából hallottuk a második, harmadik és negyedik tételt. Előadt az English Concert, vezényelt Trevor Pinnock. Kedves hallgatóink, ezzel a mai muzsikáló délután véget ért. A szerkesztő Csík Gabriella válogatta a zenéket, hangmérnök kollégám pedig Molnár Endre volt az üvegablak túloldalán. Az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon, ahol a részletes rádióműsort is megtalálják. Én további jó rádiózást és a hosszú hétvégére további jó pihenést kívánok önöknek, Bolla Milánt hallották.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Claude Debussy levele Bárci Gusztávnak, a Rózsavölgyi és társa igazgatójának. Megkaptam a magyar zeneműveket, hálásan köszönöm, de hol van ez attól a mély benyomástól, amelyet a Radics játéka tett rám? Mintha egy szép pillangót látnék üveg alatt. Szárnyai még csillognak, de már nem libegnek. Gazdag színpompája elfakult. Úgy látom, önök magyarok ezt a zenét nem tudják a maga értéke szerint méltányolni. Önöknek ez már az életük egy része. Annyira ismerős, hogy nem tulajdonítják neki azt a mélységes művészi jelentőséget, amely teljes mértékben megilleti. Egyébként nézzük, mi lett ezekből a dolgokból Liszt tolmácsolásában. Akármilyen zseniális, a magyar zenét járomba fogja. Megfosztja szabad lendületétől és végtelen érzelmi távlatától. Ha Radicsot hallom, szinte eltűnik a valóságos környezet. Az erdők illata csap meg, a források csörgedező zenéje, és mélabús vallomása egy szívnek, amely szenvedés újjong szinte egy időben. 1910. december.

Műsorajánló. Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál múlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Most a svéd kamarazenekar, a Los Angeles-i filharmonikus zenekar, a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő brit fantázia zenekar, valamint a BBC Singers, a Juilliard School és a Royal Academy of Music szimfonikus zenekar biztosítja a pazar választékot. Proms 2026 a londoni Royal Albert Hallból, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Vukán György felvételeiből válogatunk. A 85 éve született Kossuth Erkel és Balázs Béla díjas magyar zongora művész, zeneszerző és feltaláló zenei pályája mellett mindvégig praktizált, fogorvosként is. Jazz legendák. Vukán György. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban.

Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Hamarosan zár Gruber Béla kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában.
1: Ezen a pár képen is látni azt, hogy hogyan jut el a főiskolai stúdiumoktól, tehát amikor egy mintafejjel, könyvvel ábrázolja önmagát a már szenvedő arcú valójáig, és gyakorlatilag az arcokon alig van változás, csak azt láthatjuk, ahogy a szeme válik egyre meggyötörtebbé, és gyakorlatilag egy fekete szemgödör látható az utolsó képeken.
0: Középkori játszótér és vitézképző Nagyvázsonyban.
2: Szerintem nagyon fontos az a mostani társadalmunkban, hogy megtanuljunk együtt is játszani. Tehát, hogy nem csak egymás ellen vagyunk, hanem egymásért is. És most e felé léptünk nagyon sokat szerencsére. Most kezd indulni majd egy vitézképzőszerűségünk, ahol biztonságos habszivacs kardokkal, de a kornak megfelelő kinézetű kardokkal fognak a gyerekek megtanulni vívni.
0: Kezdődik az Arcus Temporum Fesztivál Pannonhalmán.
3: A fesztivál pillérei a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás. És ez a négy pillér az, ami hordozza ezt a háromnapos, csak nem 30 eseményt.
0: Mai műsorunkban ellátogatunk még Zsámbékra, két képzőművész családanya kiállítására, betekintünk a veszprémi színházi életbe az esélyegyenlőség szempontjából, és megnézzük a Magyar Zeneházában, hogyan bulisztak a 2000-es években. Uzsali Bencét hallják, tartsanak velem! Fiatalság, szenvedély. Egy rövid életű festőművész, Gruber Béla pár hónapig látható kiállítása augusztus 30-áig még megtekinthető a Magyar Nemzeti Galériában. Mihály Anikó is ellátogatott a tárlatra, ahol Kolozsvári Marian kurátor fogadta. Ezt a beszélgetést halljuk most.
4: Itt vagyunk a Gruber Béla kiállításon a galériában. Azt az alcímet kapta a kiállítás, hogy a vágyott remek mű. Én azt hiszem, hogy ez a vágyott remek mű miközben nem készül el, hiszen nagyon rövid életút, 27 év jutott Gruber Bélának, de mégis, ahogy a képeket nézem, a korszaknak egy nagyon jelentős festője Gruber Béla.
1: Igen, valóban nagyon jelentős festője, ennek ellenére nagyon ritkán láthatjuk a képeit, ezért is örültünk, hogy most Gruber születésének 90. évfordulóján ezt a kiállítást megrendezhetjük, és a vágyott remek mű, amire utaltunk, mi úgy gondoljuk, hogy mégiscsak elkészült, ez bár befejezetlen, de a diploma munkája egy hatalmas kép, és gyakorlatilag ezen a képen foglalja össze mindazt a motívumrendszert, amit egész életén át festett. A kiállításnak 5 szekciója van. Önarcképeket látunk, csendéleteket látunk, modelleket látunk, huszályos képeket látunk, és végül a műtermes képeit mutatjuk be a diploma munkájával együtt. Megjelenik önmagát, az önarcképe, láthatjuk a műtermét, kép a képben megjelenik az uszályos kép, és gyakorlatilag csendéleteket is láthatunk.
4: A kiállításba, ahogy belépünk, a jobb oldalon fényképeket látunk kinagyítva, és ezek a képek, minthogyha reflektálnának azokra a festményekre, amelyeket Gruber Béla festett.
1: Dein Pál nem sokkal a Gruber Béla halála előtt, ugye Dein Pál évfolyamtársa volt Gruber Bélának, és nagyon jó barátok voltak, és készített egy fényképsorozatot, és ebből a fényképsorozatból válogattunk, tehát a műtermes képekhez műteremfotót raktunk, az önerc képhez egy őtábrázoló fotót, egy újságban találtunk egy fotót, ahogy egy modellt fest, és hát az interneten fotót egy szinte ugyanolyan uszályról, amit ő is ábrázolt.
4: A kiállítás az önarcképekkel kezdődik, 10 önarcképet festett 4 év alatt. De minden önarckép befelé forduló, komor tekintetű,

0: magányos arc.
1: Igen, 10 önarcképet mutatunk be, de rengeteget festett, rövid élete és rövid munkássága ellenére. Rubennek az életműve 1500 műből áll, de mi csak 10-et mutatunk be, és nagyon érdekes ezen a pár képen is látni azt, hogy hogyan jut el a főiskolai stúdiumoktól, tehát amikor egy mintafejjel, könyvvel ábrázolja önmagát a már szenvedő arcú valójáig, és gyakorlatilag az arcokon alig van változás, csak azt láthatjuk, ahogy a szeme válik egyre meggyötörtebbé, és gyakorlatilag egy fekete szemgödör látható az utolsó képeken.
0: Az úszályos képek is különlegesek. Ezeken a képeken se a tenger, se az ég nem látszik, csak az úszály.
1: Igen, a művészetben általában a hajós, uszályos képek mind a szabadságvágy, a vándorlás, az utazás szeretetét mutatják, nagy ég, nagy vízfelület. Itt viszont ebből semmit se látunk, csak az összetorlódott uszályokat. Ami ezeknek a képeknek még a különlegessége, hogy nagyon szögletesen, vastag kontúrral vannak megfestve, tehát ilyen szinte kubista stílusban festett képek az uszályon. Van ez az irányított torony, ami egy ilyen kör alakú építmény, és azt mondta, hogy megmutatom, hogy görbevonallal is lehet kubista képet festeni. Ez az életének arra az időszakára utal, amikor dolgoznia kellett, mielőtt felvették volna a főiskolára, és akkor az óbudai hajógyárban dolgozott, és először csak mint rakodó munkás, utána pedig a dekorációs osztályon dolgozott, mert felfedezték, hogy jól rajzol, és ugyanaz látszik az uszályos képeken, mint például a csendéletein is, hogy mindent ábrázolni akar, ami körülötte van, tehát az összes uszályt, az uszályoknak az összes jellemzőjét rá akarja pakolni a képre.
0: A csendéletei közül, ami a plakáton is megjelenik, nagyon különleges, a kollás technikát látjuk ezen a képen. Kérem, hogy egy kicsit beszéljen erről a képről, mert akár a színei, akár a témája fölhívja magára a figyelmet.
1: Amikor Gruber az óbudai hajógyárban dolgozott, akkor viszonylag sok pénzt keresett. Ez az időszak, amikor a vasfüggöny miatt is alig lehetett utazni, Cézannal befejeződött a művészettörténet oktatás a főiskolán, és akkor Gruber próbált keresményéből művészeti könyveket vásárolni. Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Picasso, Rembrandt, ők voltak a kedvencei, és Picasso-tól leste el ezt a kollás technikát. Ez a kollás technika kedvezett annak a vágynak, hogy gyakorlatilag az egész körülötte lévő világot, a környezetét fel akarta pakolni a vászonra, és ezért láthatjuk azt, hogy újság van ráragasztva, a fecske, cigarettás doboz, desszertes papír, az almákat kivágta papírból, vastagon megfestette és ráragasztotta a képre, tehát azt akarta, hogy minden rajta legyen ilyen nagyon zsúfoltan, nagyon horrorvakú isan, tehát hogy egy szabad centiméter nincs szinte a képeken, mindent beborítanak a tárgyak. Nagyon érdekes, Ider Gábor kollégám kutatta ki, hanem ezen a képen látszódik egy újság, amin egy női fej látható, az újság barna, és innen jött az ötlet, hogy ugye az 50-es, 60-as években a filmszínház muzsika volt ez a barna újság, és akkor elővette az interneten, végiglapozta a 63-as évfolyamot, és így jött rá, valóban igaz, hogy Sophia Loren látható, tehát annyira a valóságot festette le, hogy még az újság is rákerült a képre. Valóban a körülötte lévő világot akarta minél pontosabban és szenvedélyesebben megörökíteni.
0: Így jutunk el az utolsó szekcióhoz, ahol a főműve látható, a befejezetlen főiskolai vizsga festménye. A képnek érdekessége, hogy olyan, mintha egy beállított, egy színpadszerű jelenet lenne.
1: Nagyon érdekes, hogy a képen nőalakok láthatók, előtte látható a modellek szekció, amikor pár modelleket ábrázoló képét kiállítottuk, és ebből látható, hogy a modellfestés, ami ugye kötelező volt akkor a főiskolán, egyáltalán nem tartozott a kedvencei közé, tehát ezek annyira nem is sikerült ábrázolások. Általában ezek a figurák, ezek a modellek nagyon merevek, az arckifejezésük is nagyon merev. Ugyanezt láthatjuk ezeken a műtermes képeken és a diplomamunkán is, hogy ott van ez a hat nő alak, és gyakorlatilag semmi kapcsolat nincs a nő alakok közt, ugyanúgy szinte tárgyakként szerepelnek a képen, szinte le vannak ültetve, be vannak állítva, semmiféle élet, semmilyen mozgás nincs ezen a képen. Ezen a diplomamunkán megjelenik a képben egy uszályos kép, ugye a háttérben sejtünk egy önarcképet, befejezetlen a kép, valószínű, hogy az önarckép mellett ő maga is megjelenik, éppen hogy csak felvázolva, modellek is, meg hát a műtermének a csendélet részletei is szerepelnek a képen. Egy nagyon kaotikus, azt lehet mondani, kompozíció, nagyon érdekesen összerakott kompozíció, és hogyha akár a csendéleteket, akár a műteremképeket megnézzük, akkor pontosan értjük, hogy egy másik diáktársával együtt kapta meg Gruber ezt a műtermet, de ez a diáktársa rossz nyelvek szerint napokon belül elmenekült a műteremből, és ha a képeket nézzük, ezt a káoszszerű világot, akkor tökéletesen megérthetjük, hogy miért.
0: Hogy tudnánk elhelyezni Gruber Bélát a magyar festészetben? Kik voltak az ő mesterei?
1: Amikor bekerült a főiskolára, akkor Kmetti lett volna a tanára, de nem sokkal később nyugdíjba ment, ezért Kádár György lett a mestere, akivel egyáltalán nem találták meg a közös hangot. Van is erről egy anekdota. Kádár azt mondta Grubernek, hogy Gruber maga semmit se tanult tőlem, és erre Gruber állítólag azt válaszolta, hogy hál' Isten, tanár úr. Úgyhogy valóban mindig egyébként Gruber a saját feje után ment, ha azt mondta neki Kádár, hogy ilyet fessen, csak azért se olyat festett. Ha azt mondta, ebből ne fessen, akkor festett belőle még egy csomót, és aztán átkérte magát Bernát Aurélhoz, és Bernát Aurél lett az, aki aztán felismerte a tehetséget, zseninek nevezte, elintézte azt, hogy még a főiskola ideje alatt legyen egy kiállítása, és ő volt az, aki azt mondta, hogy a festészetnek vannak rabszolgái, és az egyik ilyen rabszolgái az Gruber, és ő az, aki eszi gyakorlatilag a festéket. Látjuk is, hogy milyen vastagon kente fel az anyagot, úgyhogy Bernát Aurél volt az, aki nagyon sokat tett azért, hogy Grubert elismerjék.

0: Kolozsvári Marian kurátort hallották Gruber Béla kiállításáról. Lesz ma még több kiállítás is, de most kiránduljunk Nagyvázsonyba. A nagyvázsonyi Kinizsivárban a hónap végéig még várja a látogatóit a nyáron megszokott Hatfi Vándor játszótér, ahol a gyerekek főképp középkori harci versenyeken vehetnek részt. Ijászat, kardvívás, csillagdobás és hasonló mozgásra inspiráló közösségi kaland ez a híres középkori vár szívében. Még sakkozni is lehet. Szerdától vasárnapig minden nap várják a látogatókat egészen augusztus 30-áig. Idén különleges vitézképzés is indult, amelyre még most is lehet jelentkezni. Felszegi Csaba riportja.
1: Nagyon sokat léptünk előre, ugye a tavalyi évben akkor elindultunk magával a vándorjátszótérrel, magával az íjászat csillagdobással, amivel ugye a gyerekek ügyességét, koncentrációs képességét, meg ami nagyon fontos, hogy a társaságban való részvételt. Tehát nagyon sok gyerek játszik, de vagy egyedül játszik, vagy egymás ellen játszanak.
2: Trell Gergő a Hatfi vándorjátszótér egyik alapítója.
1: Én nagyon pártja vagyok annak is, hogy egymás ellen játszunk, hiszen fejlődjön a versenyszellemünk, de szerintem nagyon fontos az a mostani társadalmunkban, hogy megtanuljunk együtt is játszani. Tehát, hogy nem csak egymás ellen vagyunk, hanem egymásért is. És most e felé léptünk nagyon sokat szerencsére. Most kezd indulni majd egy vitézképzőszerűségünk, ahol biztonságos habszivacs kardokkal, de a kornak megfelelő kinézetű kardokkal fognak a gyerekek megtanulni vívni.
2: Kinizsi Pál is mindig nyert minden csatát, ők is megnyerik a csatájukat a gyerekek?
1: Hát szerencsére itt mindig megnyerik a csatájukat, és nem esik el senki. Tehát azért ez egy fontos motivum a dolognak, hogy nem esik el senki, és nem fog megsérülni. Ugye e felé léptünk. Most nagyon szerencsések vagyunk, mert a veszprémi katonaság is, illetve több falu is most már úgy mondom, hogy ránk szokott ebből a dologból, mert több órára le tudjuk foglalni a gyerekeket, és úgy tudjuk őket lefoglalni, hogy még érdekes is nekik. Hiszen ugye a középkorral nem mindenhol találkozunk. Most, hogyha itt ráadunk egy gyerekre mondjuk egy láncinget, meg a kezébe adok egy kétkezes kardot.
2: 42 fokban.
1: Igen, 42 fokban, egy 10 kilós láncinget, és azt mondom neki akkor, hogy versenyezzünk, és ki tud több fekvőtámaszt csinálni, hát itt órákra lekötöttem a gyerekeket, és igazából nagyon jól érzik magukat, és mi is jól érezzük magukat, mert a felnőttek meg tudunk rajtuk kacagni egy kicsit, persze pozitívan.
3: Boldizsárnak hívnak, 11 éves vagyok, Visegrádon már voltam, ott is volt már ilyesmi, ott nyilván egy kicsit máshol, de ezek a programok elég hasonlóak, a középkort megidéződik, hát szerintem az még jobb is volt, mint Visegrádon.
2: Kardok, dobott csillagok fából, illetve ugye puha műanyagból.
3: Ilyenek voltak, meg láttunk egy osztályt is, mi osztályunk alatt kipróbálták ezeket a játékokat, meg voltak ilyen bemutatók, meg egy ilyen makett. És hát itt is ilyesmi voltak, makett az nem volt, de hát sokkal több dolog, úgyhogy jó volt.
2: Ugye ilyenkor mozogtok, tehát elég interaktív ez a játék.
3: Igen, hát el lehetne képzelni, mint hogyha ott vagy még az ókorban is.
2: Inkább középkorban, ókorban?
3: Középkorban, minden, valamelyik, egy nagyon régen.
2: Azt tudod, hogy a középkorban a korabeli fiúk, mint a 11 évesen már szinte komoly harcosok voltak?
3: Igen, egy, azt hiszem, hogy talán már 8 évesen elvitték, hogy 7 évesen a fiúkat már katonaképzésre, és leül a lányokat már 12 évesen talán férjhez adták. Így hallottam történelem órán.
2: Melyik volt a legjobb? Az íjászat, kardvívás, csillagdobás, melyik tetszett a legjobban neked?
3: Hát nekem igazából így az íjászat, igaz egyik barátom jár íjászatra is, és megmutatta egy pár dolgot, úgyhogy jó volt az nagyon. Egyből sikerült, majdnem a közöbbébe találnom így. Az tetszett a legjobban így nekem. Hát ez a Kinizsivár itt nagyon szép. Ha Visegrádira gondolok, ott így a tájban, hogy elmesélem, hogy fönt van egy hegyen, körpanoráma mindenfele, és rengeteg el még érintetlen a fala, és olyan, mintha lehet, hogy csak olyan, mintha már ott lenne, mintha azóta ott áll, amikor elkészült volna, és így bele is lehet élni magad, hogy ott vagy ott középkorban, és ott mászkálnak körülötted a katonák, meg folyik az élet. Ezt a Kinizsivárra nagyon jól felújították. Úgyhogy nagyon jól néz ki, kellemes délutáni program ajánlok a gyerekeknek, meg osztályoknak, csoportoknak. Máskor is szívesen meglátogatom ezt a helyet.
2: Középkori fegyverek, gondolom íjak, kardok, de milyen fegyverekkel játszanak a gyerekek?
1: Hát itt, amivel játszhatnak, azok ugye kifejezetten habszivacsok. Amit mi megmutatunk nekik, és azzal nem játszunk, mert legközelebb a kékfénybe találkoznánk, azok kétkezes lovagi kardok, szabják, dobócsillagok, dobóbárdok, visszacsapó íjak, tehát igazából a kornak meg megfelelően majdnem minden szekercék, alabárdok, minden, ami a középkorban így fellelhető fegyver volt, ezt mindet bemutatjuk nekik és megmutatjuk.
2: Elég, hogyha a Kinizső várhoz a portára idejönnek a látogatók, vagy előzetesen kell jelentkezniük?
1: Hát van lehetőség az előzetes jelentkezésre, azt inkább csoportoknak szoktuk ajánlani, hogy ne legyen más a játszótéren, de egyébként szezonban most már július 1-től augusztus 30-ig, de minden nap szerdától vasárnapig tudnak jönni hozzánk a vár nyitvatartása alatt.
2: Ez egy folyamatos játszóház, vagy óránként indul? Hogyan kell elképzelni?
1: Nem, itt folyamatosan tudnak jönni, befizetnek egy bizonyos összeget, hogy nekünk is legyen az esti borra egy kis pénzünk a fiúkkal, és akkor ők egész nap játszhatnak. Hogyha megunják közben, egy pár óra után, akkor elmennek, megnézik a várat, visszajöhetnek, befejezhetik nálunk azt a játékot, amiben még nem jutottak dűlőre, hogy ki a győztes.
2: Egy ilyen fantasztikus történelmi helyszínen azt gondolom, nem csak a gyerekeknek jó, hanem annak is, aki ezt a játszóházat alakítja. Ez mindenkinek megfelel?
1: Igen, szerencsére azt tudom mondani, hogy ez abból is látszik, hogy egyre többen vagyunk a játszóházban. Tehát most már annyi fiatallal, és nem csak fiatallal, mint én dolgozhatok együtt, akik szívesen jönnek. Például idén egy nagyon szimpatikus fiatal emberünk van, a Balázs, ő teljes mértékben beleéli magát mind a középkorba, mind a gyerekletbe. Ő most a felnőttekkel egyébként sakkozik rendszeresen. Tehát amíg játszanak a gyerekek, ő ráveszi a felnőtteket mondjuk a sakkozásra. És akkor így a felnőtteknek is megvan a maga kis szórakozása.

0: A nagyvázsonyi vár lovagi programjai után most egy bensőséges, anyai kezek által formált kiállítást látogatunk meg. Quirin Ágnes grafikus művész, művészetterapeuta és Bisztricki Réka keramikus művész ugyanis úgy döntött, hogy bár az elmúlt éveikben az anyaság volt az elsődleges alkotásuk, most egy új kiállítással visszanyúlnak az eredethez, saját képzőművész mi voltukhoz. Vajon milyen munkák születnek meg így néhány év alkotói hallgatás után? Mihály Janikó beszélgetett a kiállítókkal.
1: A Zsámbéki Művelődési Ház különös kiállításán vagyunk. Két női alkotó 20 éven keresztül elsősorban a családdal, művészetterápiával, másoknak a művészet felé nyitásával foglalkoztak, és egyszer csak a belső vágy megszülte azt a kiállítást, aminek eredet lett a címe.
2: 20 éve nem volt kiállításom, erre akkor döbbentünk rá Rékával együtt, aki kollégám, kerámikus művész, amikor egy beszélgetés során mind a ketten megfogalmaztuk, hogy ugyan bennünk van ez az alkotói energia, de valahogy más felé koncentrálódott, tehát inkább a család felé, tehát a gyerekek voltak az alkotásaink, nevelgetésük volt a fókuszban, és nyilván dolgoztunk mindketten, és valahogy eljött igen ez a pillanat, hogy úgy éreztük, hogy kéne magunknak alkotói időt teremteni és teret, felszabadult olyan része ennek az alkotói energiának, ami már kifelé alkotásokba fordítható. Sikerült összehoznunk egy-két ilyen alkotónapot, amikor először úgy közösen alkottunk, de teljesen spontán módon, főleg ezek ilyen grafikusabb, illetve kísérleti grafikai technikák voltak, és egy kicsit ez a teremtés előtti káosz is benne volt, tehát valami, ami még a differenciálatlanabb dolog. Illetve a másik vonala nagyon személyes emlékek, amik előjöttek, és ahhoz kapcsolódó grafikák, és ahhoz is már elkezdett felvillanni egy ilyen eredetkép valamiféle családi hozott anyaghoz kapcsolódóan, de az úgy idővel, ahogy akkor már külön-külön tovább alkottunk, elveszítette a jelentőségét, súlyát, mint alkotás, és a kollektívebb tartalmak felé fordult ez a téma. De megmaradt valahogy központban a kezdet, az eredet, és minden jelentés tartalmával, ami most bárkinek eszébe jut. Tehát ez akár a világ kezdete, saját kezdetünk, a teremtés, akár valaminek az indulása. Lehet ez egy nagy energiájú kezdet, lehet ez egy csendes bontakozás, de mindenképpen valaminek az induló pontja. És talán Réka a nevében is mondhatom, hogy valami olyasmi mozgatott minket, egy olyat megfogalmazni, ami határán van a láthatónak és a láthatatlannak, valami olyan pont, amikor éppen formát ölt az anyag, vagy az agyag, vagy a kép, ami még nem figurális, még nem ábrázol, de már jelen van benne az, amit sejtett, külön-külön alkotva, de párhuzamosan, amire mi magunk is rácsodálkoztunk.
1: Beszéljünk akkor először egy kicsit Bisztricki Rékának az alkotásairól, mert amikor belépünk a terembe, azt látjuk, hogy nyitott földgömbszerű, edénynek is fölfogható kerámiák, és középütt pedig négy fehér, hasonló gömb alakú, nyitott, mintha tojások lennének. És a falon pedig a képeit között Rékának a homok tégláit látjuk.
2: Igen, ezek számomra az edénynek azzal a szimbolikus jelentésével, amennyiben ez az anyai, tartalmazó, megtartó forma. Felülnyitott ezzel egy olyan kapcsolatot is teremt felfelé, illetve az elengedés lehetősége is. Tehát a gömbök, amiknek a felső nyílása egy szabálytalan, mintha onnan már valamit elengedett volna, ilyen kinyíló gömbök, tojások. Tehát nekem ez az elengedésről is szól. Ami lényeges Rékának az alkotásaival kapcsolatban, hogy meg lehet érinteni ezeket az alkotásokat, meg lehet simítani, bele lehet kukkantani, hallgatni. Nagyon sok szép fotó készült, ahogy belehallgatnak gyerekek, idősek, szép látni ezeket az átszellemült arcokat.
1: Térjünk rá akkor a te képeidre. Milyen technikával dolgoztál? Mondtad, hogy grafikus művész vagy, de ezek nem grafikák.
2: Szeretem az akkorellt. Művészetterapeutaként is az egyik művészeti technika, amit használunk, hiszen vizes lapon ez a festék saját életre kell, és elindul, mozog, és nem feltétlen kontrollálható. Csak bizonyos szintig mondhatom meg, hogy mi történjen. Tehát ez egy akvarell technika a pigmentekkel. Valami olyasmit szerettem volna megfogalmazni, ami bennem megvan képként, de nem ábrázolva, hanem szerettem volna esélyt adni a víznek és az anyagnak a formálódásra.
1: A képeket a bibliai teremtés történetre is akár föl lehet fűzni, a fény születésével, a vizek szétválasztásával, asszociációban követhetjük egészen az embernek a teremtéséig, születéséig a teremtés történetet, persze nem ilyen direkt módon, és minden képeden a meleg színek dominálnak. Tudatos volt ez a színválasztás, vagy ez is inkább belülről fakadt, és úgy született meg benned?
2: Tudom, hogy ezek a színek a sajátjaim, tehát közel állnak hozzám, nem tudatos. Tehát ennél a folyamatnál nagyon igyekeztem azon, hogy a tudatost, meg a tudásomat azt félretegyem, és hogy engedjem, hogy tényleg formálódjon a kép. Mondtad a ember teremtését, egy olyan kép volt bennem, ahogy az agyakból valami formálódik, illetve hogy az anyamékben, ebből a belső sejtelemből mi formálódik képé a papíron.
1: És olyan szép itt a kiállított térben, hogy valóban párbeszédre lép egymással a kerámia, illetve a képeknek a világa, mert pont amikor az anyamékben lévő kis magzatokat látjuk, szemben vele ezek a tojás alakú fehér nyitott gömbök helyezkednek el a térben.
2: Cél volt a párbeszéd, de az alkotás során egy felismerés is volt, hogy párhuzamosan haladunk. Ebben szerepet játszik a hasonló életállapotunk, ami akár ez a 20 év is, a kisgyerekes anyaságunk. Valahogy az egy nagy pillanat volt 2 éve, amikor erre rá eszméltem. Most egy új dolog felé fogok indulni, és volt bennem egy nagy kíváncsiság is, és lehet, hogy ez, ami most itt egy év termése, ez ennek is a termése.
1: A képeiden a napnak különböző színeit, árnyalatait látjuk, és ez a körforma, ez is egy visszatérő elem a képeid világában. Ahogy így rápillantasz, ülünk itt szemben a képeiddel, mik az első érzéseid?
2: Mikor kiraktuk a képeket, és először így szemben leültem én is ide, akkor arra csodálkoztam rá, hogy ez így egyben van. Ez nekem otthonos, nyilván van egy tudásom is arról, hogy ez a kör, meg a gömb, mi mindennek szimbóluma, de ez jön is. Nekem elsősorban valóban a kezdethez és az anyasághoz kapcsolódik, ahogy az edények valamit tartalmazni tudnak, benfoglalni, úgy ezek a körök is, a képen, síkban ugyanez jelenik meg.
1: Ahogy így hallgatlak, az jutott eszembe, hogy újra és újra visszatérsz az anyasághoz, az elengedéshez, a kör, illetve a gömbforma, ami megjelenik itt a kerámiákon is, minthogyha közel lenne mindennek ahhoz is, hogy életközép, elengedés, lehet, hogy valamiféle kiégés. Hogyan viszonyulsz ehhez?
2: Az életközépi válságban szembesülnünk kell azokkal a változásokkal, azzal az állapottal, ami már nem fenntartható, amit el kell engedni, és ebben sok minden benne van, akár testi rugalmassághoz kapcsolódóan, akár az életvezetéshez kapcsolódóan, és ehhez a kiégés fogalomhoz egyszer kaptam egy képzésen egy nagyon szép mondatot Szőnyi Magdától, hogy maga a kiégés az valamit szilárdá tesz, és hogyha már szilárd, akkor maga ez a forma, ez stabil marad, és ugyan már nem rugalmas, nem alakítható, viszont ez a stabilitása adja meg a további értékeit, akár, hogy megtartani tud, és ezt úgy érzem, hogy így megéltem az anyaságomban, és most már nem a rugalmasságomra van szükség, de hogy ez a fajta megtartás, vagy akár stabil jelenlét, amihez vissza lehet lépni, amire támaszkodni lehet, akár fiatal felnőttként, ha épp szükség van rá, hogy ez a stabilitás egyre fontosabbá válik.

0: Quirin Ágnes és Bisztricki Réka kiállítása szeptember végéig látható a Zsámbéki Művelődési Házban. Veszprémben pedig folytatja, ráadásul kiterjeszti ősztől esélyegyenlőségi társadalmi misszióját a Petőfi Színház, amely még a minden tavasszal megrendezett Lélektől Lélekig fesztiváljúból nőtte ki magát. Mindenről konferenciát is tartottak az eredmények bemutatására. A Teátrum fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a kihívással élőknek is ugyanolyan lehetőségük és esélyük kell, hogy legyen. Kiemelt figyelmet fordítanak a látás- és hallássérült, valamint az autizmussal élő embertársainkra. A program részleteiről nemrég egy dokumentumfilm is készült. Felszegi Csaba összeállításában elsőként a kerekes székbe kényszerült Horváth Renátó táncművész, író, rendező, koreográfus szólal meg.
1: Már lassan 3 éve együtt dolgozunk a színház vezetőségével, de a Lélektől Lélekig fesztiválon indult el a mi közös utunk, amikor ugye meghívták vendégszereplésre a Testbe zárt ima című előadásomat, és onnantól kezdve töretlen a kapcsolatunk. A tavalyi évadban bemutattuk az Adi és Léda előadásunkat, most az idén pedig az új táncszínházi előadásunkat. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, és nagyon sok tervünk van, hogy hova lehetne még fejleszteni ezt a kapcsolatot, mert nagyon szeretjük a színházat és a veszprémi közönséget is.
2: És hát a tánc, ugye ez nem kérdés, hogy Horváth Renátó életében a tánc mennyire fontos.
1: Így van, igen. Tehát számomra a tánc ugye az attól függetlenül, hogy most ugye korlátok közé vagyok szorítva, én úgy érzem, hogy nem szabhat határokat az én életem, és hál' Istennek a teljes társadalaton keresztül ki tudom élni a vágyaimat, és rajtuk keresztül újra táncolhatok, és ez nagyon jó, mert így legalább alkotóként is egyre inkább kipróbálhatom magam, amit nagyon élvezek.
2: A kerekes székben ül, hogyan beszélgetünk, korlátok nélkül azt mondja, hát nem látom, hogy túl nagy korlátok lennének.
1: Nem, ez valóban így van, tehát, hogy próbálom úgy élni a mindennapjaimat, hogy ne ez határozza meg az életem. Nyilván vannak akadályok, de ezeket átugrom, mert a célra koncentrálok, és arra, hogy a színpadon megszülessen az, ami a fejemben van. Nyilván ez egy nagyon nagy feladat, és sokkal összetettebb, mint amikor meg tudnám mutatni a koreográfiákat. Nyilván itt el kell mondanom a művészeknek, hogy mit szeretnék, de hál' Istennek annyira fogékonyak, és már megtanultuk, hogy hogyan kell kommunikálnunk, és előbb vagy utóbb megszületik az a próbateremben, amit én kigondoltam.
2: De ez nem ritka, ez a fajta empátia a színházban, azt gondolom itt, hiszen Lélektől Lélekig fesztivál, már ugye említettük, megadták az Autista Barát Színház címet is, tehát erre nagyon fogékonyak itt a Veszprémben.
1: Abszolút, és ez nekem nagyon nagy öröm, meg valahol meglepetés is volt egyben, mikor ugye becsöppentem ebbe a közegbe, hiszen én nem tudtam, hogy az országban van egy ilyen befogadó színház, ahol ennyire odafigyelnek a kihívással élőkre is, és lehetőséget adnak, és ezáltal, hogy én így ilyen helyzetben alkothatok, nekem ez nagyon sokat jelent, mert lehet, hogy ezek nagy szavaknak tűnnek, de valahol egy életet biztosítanak számomra, mert azt csináltam, amit szeretek, még így is, hogy sajnos korlátok közé vagyok szorítva.
3: Igazából ez egy hosszú folyamat. Ugye 9 éve működik a Lélektől Lélekig Színház Gyógyító Erejének Fesztiválja, amely pont ezt a missziót szolgálja, és mutatja be évről évre, és egyre szélesebb körben is, amit most egy dokumentumfilm keretében az idei fesztiválra el is készítettünk.
2: Kellerné Egressi Zsuzsanna, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóhelyettese, kreatív menedzser.
3: Tehát részben ugye a fesztiválnak ez a célja, hogy meg tudjuk mutatni, és be tudjuk bizonyítani azt, hogy a kihívással élőknek is bizony ugyanannyi lehetősége és esélye kell, hogy legyen, akár egy színházi társulatba való beilleszkedésbe, vagy akár a nézők körébe való beilleszkedésbe, mint annak, akinek nincs kihívás az életében, amit egyébként megcáfolok, ugye, mert én mindig azt mondom, hogy mindenkinek van kihívása, csak van, aki szemmel látható, van, akinek szemmel láthatatlan, de olyan ember nincs, akinek nincsenek problémái, de nyilván most itt azokra fókuszálunk, és az a lényegesebb dolog, hogy akiknek olyan kihívása van az életében, ami nehezíti a mindennapjait, hogy őket is be tudjuk fogadni, akár egy munkai közösségbe, akár, ahogy mondtam, a nézők körében. Én szerettem volna ezt a missziót, ami nálunk már elindult, és azért ez évtizedes múltra tekint most már vissza a fesztiváltól függetlenül is, megmutatni a mostani fesztiválon, és olyan alkotó társakat kaptam ehhez, akik egy professzionális dokumentumfilmé varázsolták ezt a programot, ami működik a Veszprémi Petőfi Színházban.
2: Mert egy film is készült valóban erről a programról.
3: Igen, nem is akármilyen film, egy gyönyörű, egy csodálatos dokumentumfilm, és azért gyönyörű, és azért csodálatos azon túl, hogy a filmkészítési technikákat nagyon professzionálisan alkalmazták a kollégák, mert a benne szereplők, akinek az életéről szól ez, az egész program, ami nálunk működik, úgy jelenítik meg a saját igaz, őszinte történetükkel, hogy szerintem nem lehet emellett elmenni. És arra gondoltam, hogy ha nálunk ez működik, és így hat, ahogy bemutattuk a fesztiválon, hogy egy program keretében, pont ennek a beszélgetésnek is egyébként Hit, erő, akarat volt a címe, mert...
2: Mint a mostani évad címe.
3: Igen, kicsit össze is találkoztattam, nem véletlenül ezt a kettő dolgot, hogy én azt szeretném, hogy minél szélesebb körben szerezzenek erről tudomást olyan intézmények, melyek szintén kicsi erőfeszítéssel, de nagyon nagy dolgokat tudnának létrehozni a kihívással élő emberek életében, és tényleg a szó legnemesebb értelmében esély egyenlőséget teremteni. És ezért én meghívtam a színházak képviselőit.
2: Tehát a vidéki színházaknak a nagy része itt volt.
3: Igen, vidékiek is, de egyébként Budapestre koncentráltan is. Ez most az első alkalom volt, de szeretném majd ezt még tovább fejleszteni, és itt voltak a helyi kulturális intézmények vezetői is, voltak érintett egyesületektől is tagok, illetve Veszprém Petőfi Színháznak azon társulati tagjai, akik nem tudtak a fesztiválon bekapcsolni ebbe a programba, úgyhogy ez újra egy nagyon nagy erőteljes hatást adott a jelenlévőknek, és én azt gondolom, hogy azt, ami a célom volt ezzel, hogy egy picit átadjuk ennek a tudását, és legyen ez egész Magyarországon elterjedt, hogy igenis joguk van biztonságban dolgozni, és biztonságban színházba járni minden olyan embernek, akinek kihívás van az életében.
2: Miért olyan fontos a színháznak az esélyhegyelőség megteremtése? Autista Barát Színház címmel kaptak ugye egy másfél éve.
3: Mentálhigiénés szakember is, én nagyon sokat foglalkoztam ezzel, illetve én nagyon fontosnak érzem azt, hogy észrevegyük egymást, egymásnak a problémáit, és ugye mindenki a lehetőségeihez mérten akár segít is a másikon, de az, hogy elfogadjuk, az már egy nagyon nagy lépés. Vagy ha nem tudunk segíteni, akkor legalább ne ártsunk. És ahogy körülnézünk, és haladunk előre ebbe a felgyorsult, online térbe korlátozódó, nagyon-nagyon vibráló világban.
2: És rendkívül személytelen
3: világban. Személytelen világban azt látjuk, hogy egyre inkább elfordul az egyik ember a másiktól, nemhogy még attól, akinek problémája is van. Én arra szeretném a figyelmet felhívni, mert mind egytől egyik elképesztően ért. Azzal, hogy mondjuk valamiből ő neki kevesebb van, vagy valami nincsen, aztól ő más területen, vagy más képességgel, vagy más részképességgel akár csodákra képes. És ezt a nálunk dolgozó kihívással élők mind egytől egyig bizonyították. És mivel itt ez bizonyításra került, én azt szeretném, hogy ez máshol is megtörténjen. Úgyhogy nekem ezért fontos, mert ezekben az emberekben rettentő sok az érték. És mi azt gondoljuk, hogy csak az ember tud valamit maximálisan és hiba nélkül megcsinálni, aki hibátlan, hát nem. És ezt bizonyítják ők, és őtőlük rettentő sokat lehet tanulni. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy keresse a kihívással élők társaságát is, és akinek van lehetőség, és reméljük a programunkon keresztül sok színházban lesz lehetősége, munkatársként is tudjon együttműködni ilyen emberekkel.

0: Gondolták volna, hogy a 2000-es évek bulijai már 20 éve voltak. Akik akkor fiatalok voltak, ma már középkorúak. És amit akkoriban hivatásos fotósok dokumentáltak, ma már a telefonok, szelfikamerák és a közösségi média révén maradnak meg az utókornak. Változott a szórakozás hangulata azóta? Vagy csak másképpen dokumentáljuk az eseményeket? Ezen is el lehet tűnődni a Magyar Zeneháza Vakuviharban című ingyenes kiállításán. Verese Mese Gyöngyvér Pentelénye Pál producerrel és Virágvölgyi István kurátorral beszélgetett.
1: Amikor beléptem tegnap a Magyar Zeneházába, hogy megnézem a kiállítást, akkor először a Queen plakátjára esett a tekintetem, és rögtön mondták ott többen is, hogy hű, micsoda buli lehetett ott, és utána tulajdonképpen a Vakuviharban. Ez egy többszörös élménnyé változott, de hát nyilván mások voltak a hangsúlyok ebben az esetben. Miért volt fontos egyáltalán megörökíteni ezt a parti hangulatot?
2: A 2000-es évek elejéről szól ez a kiállítás, amikor még nem telefonokkal rohangáltak az emberek bulizni, hanem voltak hivatalos fotósok, akik lefotózták az embereket, amint átélnek egy koncertet vagy egy bulit, és a hétköznapokhoz hozzátartozott, hogy következő héten az ember végignézte a különböző parti fotófelületeken, hogy milyen volt a buli, rajta van-e a képen, kivel van rajta esetleg, és ez egy szeánsz volt nagyjából, hogy a bulihoz hozzátartozott, hogy napokkal később is még ezzel foglalkozott az ember, hogy az előtte való héten, amin részt vett bulikon, azt utána így újra tudja élni.
1: Ez a kifejezés is, hogy parti fotózás lecsengett.
2: Inkább azt mondanám, hogy nem lecsengett, hanem valós idejűvé vált. Nem egy utólagos átélése az eseménynek, hanem akkor élőben történik most már ez. Már Instagramon vagy Facebookon, bárhol.
1: Mivel ugye a Magyar Zeneházának az aulájában van ez a kiállítás, nyilván nem egy nagy kiállítás, bár ott van egy molinó, úgyhogy ott lehet aztán böngészni a képeket, ismerős arcokat is keresni akár. Úgyhogy Virágvölgyi István hogyan válogatott?
3: A válogatás a soha meg nem magyarázható jó képek keresésében áll. Szokták kérdezni, hogy mitől jó egy kép, én csak annyit szoktam válaszolni, hogy kell belőle 10 000-et csinálni, és aztán már úgy érzi az ember a végén. Itt is igazából azokat a jellemző pillanatokat kerestük, amiket Klódi Balázs fényképezett meg, aki a korszak ismert parti fotósa volt, és sokkal igényesebb volt kompozícióban és szakmailag, mint a társai úgy általánosságban. És vannak olyan izgalmas pillanatok, amik egyértelműen visszahozzák. Valamiért bennük van az a kor, ami a fotónak a csodája, hogy egy ilyen kis időkapszulát képez, és visszahozzák azt a hangulatot, ami akkor még nem a szelfizésről szólt, hanem egy külső szemlélő által volt megörökítve.
1: Nagyon sok mindent elmondhatunk arról a korról. Eleve már kezdődik ott, hogy akkor állunk át az analóg fotózásról a digitálisra. Tehát emiatt nem feltétlenül a legjobbak a fotók sem, vagy pedig más lett az eredménye a vakuzásnak, mint ma. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy producerként Pentelényi Pálnak is adott némi fejtörést.
2: Ez ugye együtt ment a zenei színával, tehát ahogy ott is a vinil hanglemezekről akkor volt az átállás a 2000-es évek elején, közepén a digitális irányba, hogy CD, és majd később ugye teljesen digitális, és most már pendrive-okról ugye. Ez az átállás a fotózásban is megmutatkozott, de ahogy szépen haladunk ugye visszafele, ahogy most újra a vinil hanglemezek nagyon divatosak, és csomó új hazai kiadó van már, aki újra vinil hanglemezekkel foglalkozik, így a fotózásban is. Ez megmutatkozik az analógra való visszaállás.
1: Azt hiszem viszont, ami nem változik, vagy legalábbis ilyen hamar nem állunk vissza rá, arra az öltözködési stílusra. Lehet azt mondani, hogy uniformizáltabb lett a bulizó közönség, tehát jobban megjelennek a márkák, vagy a csoport összetartozás. Így meg ott mindenki valahogy a maga természetességében, éppen kedvenc ruhájában látható.
3: Igen, szerintem ez a globalizációnak a velejárója, hogy mindenki ugyanúgy akar ma már kinézni, és tudja, hogy kell kinézni, mert bárki meg tudja nézni a zsebében lévő telefonon, hogy mi most a szexi, trendi, kívánatos. Pláne a fiatalok, akik a legtöbbet bulizzák, ugye ráluk aztán végképp van egy ilyen útkeresés, hogy szeretnének valahova tartozni, valamilyen közösséghez. És legegyszerűbb módja ezekben a külsőségekben, hogy felvesz egy olyan márkás pólót, vagy beül abba a menő kávézóba, vagy arra buli helyre jár, vagy azt a zenét hallgatja. Szóval ez talán kevésbé érezhető még a 20-25 évvel ezelőtt készült képeken, illetve hát az is, hogy kevésbé tudatosan vannak jelen azok az emberek, akik a most kiállított képeken vannak, mert nem magukról alakították a képet, tehát nem szelfiken keresztül, és nem volt a fejükben az, hogy ez egy folyamatosan megmutatható helyzet, amiben ők vannak, hiszen ugye publikus térbe buliznak, akkor ma mindenki szerepel folyamatosan, tehát egy képzeletbeli színpadon adja elő magát, mert pontosan tudja, hogy a barátai is szelfiznek, ő is szelfizik, és az általa nem ismertek is majd posztolni fognak erről, tehát úgy kell kinézni, úgy kell megjelenni, úgy kell viselkedni, hogy potenciálisan majd a TikTokon sokan nyomjanak rá lájkot, és azért ez nagyon látszik a képeken, hogy egy másik viselkedés, egy másik világ tulajdonképpen.
1: Tulajdonképpen, hogyha a fotótörténetileg nézzük, ugye akkor nem a 19.-20. századi beállított fotó, hanem egy elkapott pillanatkép, és már megint nem a 21. századnak a szelfizős beállított képe. Tehát nagyon sok mindent lehet elemezni, akár társadalmilag, akár fotótörténetileg ezeken a képeken, meg nyilván a megszűnt intézményeket is ide vehetjük még.
2: Igen, azt hiszem, meg egy másik aspektusa a dolognak, hogy 2000-es években Magyarországon volt egy nagy zenei boom a könnyűzenében. Elindult sok új független elektronikus zenei kiadó, és nemzetközileg nagyon elismertek lettek, és ezt a párhuzamot próbáltam ezzel visszahozni, hogy ugye ez a kicsi kiállítás az Independent Label Fairnek, ami szeptember közepén lesz, és ott több mint 64 kiadó most jelen lesz ezen a vásáron, ami bemutatja a magyar független lemez kiadást, hogy most hogy áll. És ez egy szép párhuzam, hogy a 2000-es évek elején, amikor volt egy ilyen nagy boom, nagyjából eltelt ugye több mint 20 év, és újra egy nagy boom van most a magyar lemezkiadásban.
3: Talán még egy fotós szempontból érdemes ehhez hozzátenni, hogy nagyon sokszor negatívumként szoktunk arra utalni, hogy a digitális fotóval akárhány képet lehet csinálni, mert egyszerűen a figyelmét az embernek nem élezi ki kellőképpen, ezért sokszor a kezdő fotósoknak analógot is szoktak javasolni, mert jobban oda kell figyelni, hogy komponálják az ember a képet, és ez a furcsa zárvány, ez a parti fotó, ennek nagyon jót tett a digitálisnak ez a korlátlansága, tehát, hogy konkrétan szakmányban csinálhatták a képeket a fotósok, nem kellett azon aggódni, hogy kifagy a film, vagy mennyibe fog kerülni, mert egy csomó olyan pillanat, ami teljesen véletlenszerűen került ezáltal megörökítésre, biztos, hogy nem készült volna el az a pillanatkép, hogyha nincs ez a fajta korlátlansága. Eleve egy ilyen parti helyzetben nagyon nehezen kiszámítható, hogy mi történik, pláne vakuzni kell, mikor villan a vaku, később egy kicsit. Hogy áll össze az a furcsa Matrix, ami aztán végül egy jó képet eredményez. A digitális fotónak ez a szabadsága egy kísérletezésbe csapott át, és emiatt van meg csomó olyan izgalmas kép, amit valószínűleg egyébként senki nem látott, tehát ott helyben még a fotós sem látta, hogy az megtörtént, csak utána látta, hogy úgy érdekes pillanat volt, amit a következő aztán el is sodart, de a fotónak köszönhetően mi most nézegethetjük és tanulmányozhatjuk. Nekem a megnyitó volt a szép példája annak, hogy mennyiféle embert sikerült oda elhívni, akik eljöttek annak ellenére, hogy épp 40 fok volt, és hogy mennyiféle társadalmi réteget szólít meg ez a történet, hiszen ugye azok a milleniálok, azok a velünk egyidős 40 körüli emberek, akik 20-25 évvel ezelőtt bulisztak, azok nagyon sokféle életutat jártak be, de valahogy mégis most megtalálja őket ez a történet, és tudnak vele azonosulni, és kíváncsiak rá.

0: aki tehát régi idők szórakozásaiba látogatna, keresse fel a Magyar Zeneházát. A szakralitás, a klasszikus zene és a szerzetesi kultúra kedvelőinek pedig az ezen a hétvégén zajló pannonhalmi Arcus Temporum Fesztivált ajánljuk. A fesztivál igazgató Dejcsics Konrád atya úgy fogalmazott, a fesztivál olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A folytatásban is őt hallják, Verese Mese Gyöngyvér kérdéseire válaszol.
1: Az idei évben nagyon sok fesztiválnak, nagyon sok eseménynek a meghívottja Kurták György, hiszen nem csoda, 100 évet töltött mesternek a zenéjét, mindig nagyon jó hallgatni, illetve az ő gondolatait is, és ugyanez lesz az Arcus Temporum Fesztiválon, de kicsit csavarral. Hogyan alakul a program?
2: A fesztiválnak az a jellemző vonása, hogy így klasszikus mester és egy kortárs zeneszerző műveit állítjuk egymással párhuzamba. Én azt gondolom, hogy Kurták György zenéje nem csak hogy megkerülhetetlen, de tartozunk is neki azzal, hogy a 100. születésnapján őt választottuk a kortárs mesternek. És Keller Andrással, a fesztivál zenei művészeti vezetőjével pedig azon gondolkodtunk, hogy a klasszikus mesterek közül, akiknél Kurták is iskolába járt, kit választhatnánk, és akkor úgy döntöttünk, hogy Johann Sebastian Bach lesz az, akivel Kurták kompozíciói majd párbeszédbe lépnek.
1: Az biztos, hogy egy érdekes párbeszéd lesz, látva azt, hogy hogyan hat a hagyomány még napjainkban is, és egyáltalán mit kezdünk a kortárs zenével, vagy Kurtáknak a minimalista zenéjével.
2: Keller András hívta fel a figyelmet, hogy ugye összesen 5 koncert van, és jelentektől jelentetekig tart ez az ív, ez az első és az utolsó koncert. A második és a negyedik koncert, a Kafka töredékek lesznek Kurtáktól, és Bachtól a Goldberg variációk. És mind a kettő mű csúcsa a két alkotó munkásságának, miközben nem hatalmas apparátussal adják elő. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos párhuzam, és hogy Keller András megálmodta, a középső koncertben pedig Kurták György elválaszthatatlan társára, a feleségére emlékezünk.
1: Most 2 zeneszerzőt emeltünk ki, de nyilvánvalóan a fesztivál sokkal gazdagabb műfajilag is, és ehhez társult a Monostornak, Pannonhalmának az egész szellemisége a bencés közösséggel együtt, hiszen a hitélet megkerülhetetlen így a fesztivál kapcsán is.
2: A fesztivál pillérei a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás. És ez a 4 pillér az, ami hordozza ezt a 3 napos, csak nem 30 eseményt. A spiritualitás az alapját képezi a programnak, a szerzetes közösség várja az imádságuk alkalmaira is a fesztivál résztvevőket. Valójában reggel 6-tól este 6-ig az imádságukon várjuk a vendégeket. Másrészt minden évben próbálunk egy bencés fogalomra figyelni, amely a mi életünket meghatározza. Tavaly a kert volt, idén pedig az iskola. Odafigyelünk például olyan iskola teremtő személyiségekre, mint Kornis Péter, és az emeritus főapát, Várszegi Asztrik főapát úr. Az egész fesztivált az ő beszélgetésük nyitja majd, és ez is a spiritualitásról szól. De ugyanígy Már Katya, egy fiatal szerzetes, a Arborétumban, a Labirintusban fogja vezetni az arra vállalkozókat. Megnyitjuk a szerzetes közösség barokk ebédlőjének az ajtaját is az Arcus baráti kör tagjai előtt, illetőleg az iskolában egy különleges helyszínen, a diákkápolnában egy ott dolgozó fiatal szerzetes, Lőrinc testvér, egy nagyon különleges képzőművészeti alkotásról, Váli Dezsőnek a Keresztút sorozatáról fog nem csak beszélni, hanem együtt gondolkodik a résztvevőkkel, Kis Zsolt orgonaművész pedig a diákkápolna svéd orgonáján fog improvizálni.
1: Kapcsolódnak-e még kiállítások, vagy egyéb különlegesebb programok, hiszen ilyenkor önök a teljes teret megnyitják, és be is járják, mindent meg lehet nézni Pannonhalmán.
2: A képzőművészetben egyrészt egy kurátori vezetésen várjuk a vendégeket a fesztivál 3. napján, az Iskola láthatáron című, ugyancsak az iskoláról szóló, de kortárs képzőművészeti kiállításon, illetőleg sor kerül majd egy performance-ra a gimnázium épületében, ahova egyébként nem nagyon szoktak a fesztivál látogatói bemenni. A fesztivál utolsó napján ugyancsak Mélyi József kurátori munkájával a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói, illetőleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói egy performatív, kicsit még inkább színházi előadást készítenek el. Ők egy alkotótáborban vannak egyébként itt a Panahalmi Monostor lábánál, a Szent Jakab házban, lenn a völgyben, és abba tekintünk majd be, hogy mire jutottak ők, de nem tudunk majd külső szemlélők maradni, mert valószínűleg a közönséget is bevonják ebbe a történésbe.
1: És nem csak szervezőként van az idén önnek feladata, hanem vezetést is fog vállalni, hiszen az orgonákat is bemutatja, de a Pannonhalma különleges gyűjteményeit is.
2: Ugye Pannonhalma egy nagyon-nagyon gazdag hagyományt őriz, de nem csak őriz, hanem szeretnénk feltárni és bemutatni is. Ennek az érték őrző és érték teremtő munkának az egyik eredménye az, hogy az Orgona Múzeum darabjait rekonstruáltuk, és 8 orgona van a főapátságban, egy portatív orgonától egy nagy orgonáig a bazilikában. Ezek közül néhány orgonát járunk végig, és az egy-egy orgonához, illetve az ott megszólaló művekhez a főapátság kortárs képzőművészeti gyűjteményéből, amely ugyancsak nagyon jelentős gyűjtemény, válogatok ki néhány alkotást, és az orgona zenével együtt arról gondolkodom, hogy ez ma éppen miért és hogyan szólít meg bennünket.
1: Természetesen még nagyon sok együtt gondolkodó lesz majd a 3 nap alatt, nem is tudunk mindenkit felsorolni, de talán néhány résztvevőt vagy előadót még említsünk meg.
2: Fontosnak tartom, hogy a fesztivál zenei ágának a vezetője Keller András, és külföldi fellépőink is lesznek, Keren Mozeri szoprán, és Maria Huszmán ugyancsak szoprán énekes Németországból, Joseph Puglia hegedűművész, és fiatal fellépőink is lesznek, Noah Hendrix, és aztán egy kicsit idősebb korosztály, de még mindig a fiatalok között van, Berec Mihály zongoraművész. A fesztiválnak barátja és visszatérő házigazdája Mácsai Pál, aki nem csak végigkísér bennünket házigazdaként az egyes programokon, hanem Bánfalvi Eszterrel együtt egy felolvasó színházi előadásban is elkísér bennünket. Ugye idén az irodalomban Eszterházi Péter és Parti Nagy Lajos munkásságára összpontosítunk, és Eszterházi Péter műveiből kerül sor a fesztivál második napján egy felolvasó színházi előadásra.
1: És hogyha már az iskola kerül az idén a középpontba, lassan be is csengetnek a fesztivál végén, bevonják-e a diákokat is így ebbe a fesztiválba?
2: Nagyon fontosnak tartom, hogy a felnövekvő generáció leginkább akkor érti meg, hogy mi ez a fesztivál, hogyha nem csak résztvevőként van itt, hanem önkéntesként valahogyan kiveszi a részét a szervezésből, meg a lebonyolításból is. Ezt nagyon szeretik a fiatalok. Nagyon büszke vagyok arra, hogy mind a gimnazista korosztályból, mind a fiatal egyetemista korosztályból nagyon sok önkéntes segítőnk van, akik nem csak lehetővé teszik egyáltalán, hogy megvalósuljon ez a fesztivál, de bejönnek az egyes alkalmakra is, és hát a tenyerüknél is jobban ismerik a főapátságot, a vendégeknek is nagyon jó útbaigazítást adnak.

Az Arcus Temporum Fesztivál ezen a hétvégén várja lelki feltöltődésre az odalátogatókat. Mai műsorunkban megemlékeztünk a hamarosan záró Gruber Béla tárlatról, a nagyvázsonyi vár még tartó nyári programjairól, beszélgetést hallottunk a zsámbéki eredet kiállítás alkotóival, láttunk példákat arra, hogy mit tehet egy színház a kihívással élőkért, megnéztük a Magyar Zeneháza partifotó kiállítását, és hírt adtunk a pannonhalmi Arcus Temporum Fesztiválról is. Még tart a hosszú hétvége, töltekezzenek önök is!

Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Jazz Legendák adásában Vukán György felvételeiből válogatunk. A 85 éve született Kossuth Erkel és Balázs Béla díjas magyar zongora művész, zeneszerző és feltaláló zenei pályája mellett mindvégig praktizált, fogorvosként is. Jazz legendák. Vukán György. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban.

0: már igen sokoldalú karnagyi pálya, művészpálya, ugye zenés családba születtél, édesapád is zenész volt, a Szolnoki Filharmonikus Zenekarnál játszott Nagybőgön, de a nagymamád is zenélt.
1: Így van, sőt az egész apai ág gyakorlatilag zenészekből, kántorokból, orgonistákból állt, nagypapám pedig édesapám apukája hiába volt állatorvos, szenvedélyesen imádta a kvártettezést, ő brácsázott, volt saját vonós négyese, aztán lett családi vonós négyes.
0: Tehát ebbe beleszülettél valahol.
1: Ebbe beleszülettem, úgyhogy az első hangszerem a cselló lett édesapám révén.
0: Innen egyenes út vezetett Debrecenbe a Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskolába? Vagy azért
1: igen,
0: nem annyira egyenes?
1: Döcögős volt, mert csellistának nem voltam elég jó. A szolfés zene elmélet szakon kötöttem ki a konzervatóriumba, mellette azért a csellót még egy jó ideig műveltem és játszottam, és amikor komoly útra terelődött a karmesteri pálya, illetve azt, hogy én először a karvezetés szakra szeretnék menni a zeneakadémiára, akkor a zongora mindent felváltott, és akkor nagyon el kellett kezdeni gyakorolni, és komolyabb szintre lépni ilyenbéli tudásomban, és ez így is történt. És az érettségi után vezetett az utam a zeneakadémiára, először a karvezetés szakra, majd a karmesterképzőre.
0: Milyen hatások értek Debrecenben? Ugye, ha jól tudom, a Kodály kórusban is énekelhettél, sőt, a debreceni Csokonai Színházban is.
1: Ezek felejthetetlen élmények voltak, így van, és hogy ezek a pillanatok okoztak nekem olyan katartikus élményt, a debreceni Kodály kórus először is, aztán tényleg a Csokonai Színház, ahol elhatároztam, hogy én mindenképpen dirigens szeretnék lenni, és mind a kettő nagyon motoszkált bennem, hogy a zenekar is fontos, tehát a hangszeres muzsikusok irányítása és az ővelük való kapcsolat, és a vokális az meg még inkább. Úgyhogy sok szép élmény után a Zeneakadémián a karvezetés szakon először Jobágy Valér tanár úr, majd Erdélyi Péter növendéke lehettem, és az utolsó évben felvételiztem a karmesterképzőre Lukács Ervin Gál Tamás karmesterosztályába, és egy évet közösen végeztem, és így összesen 9 évig tartózkodtam a Zeneakadémián.
0: Ez alatt a 9 év alatt milyen hatások, inspirációk értek, akár egy-egy koncert, karmesterek, impulzusok, mi az, amit kiemelnél?
1: Hát erre nagyon nehéz válaszolni. 9 év az nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő. Egyrésztről a tanárok személyisége, és azok, akiktől tanulhattam, Lukács Ervint mindenképpen szeretném megnevezni, hiszen ő volt az utolsó, akinek a kezenyoma és akinek a látásmódja, értékítélete és minden, ami a zenéléssel kapcsolatos, és mondhatjuk, hogy olyan értelembe vett felnőtt létemet meghatározta, hogy hogy kell zenekar elé állni, hogy kell próbálni, hogy kell elsajátítani egy darabot, akkor már az ember érettebb. És nem mindegy, hogyha az ember 19-20 évesen elkezdi a Zeneakadémiát, hogy akkor bizony még sokkal éretlenebb voltam, nem is bírtam felfogni, nem is bírtam rendesen úgy készülni, mondhatom ezt hétről hétre, mint ahogy már 23-24 évesen később a karmesterképzőben az ember teljesen tudatosan építi a repertoárját és készül a nagybetűs életre.
0: Talán nem véletlen, hogy ritkán vesznek fel 18 évesen karmesterképzésre.
1: Így van, én még akkor tökéletesen alkalmatlan lettem volna erre a célra, és később értem meg arra, hogy nagyobb formákkal is tudjak foglalkozni.
0: Mivel diplomáztál?
1: A diploma műsorom első részében Stravinsky Tűzmadár szvitje és Debussy Faun délutánja szerepelt, és a szünet után pedig Verdi Aidájának a 3. felvonását választottam, az úgynevezett Nílusparti jelenetet. És ez talán egy kicsit arról is árulkodik, hogy a mai napig is nagyon imádom a francia repertoárt, nagyon szeretem az orosz zenét, és arról nem is beszélve, hogy az olasz opera irodalom, és egyáltalán az olasz zene, és az olasz nyelv szeretette, az olasz kultúra, azon belül persze Verdi, Puccini minden mennyiségben.
0: És ha már opera, a debreceni Csokonai Színház karmestere voltál, később zeneigazgatója több éven át. Mi mindent mesélnél ezekről az évekről?
1: Úgy hozta az élet, hogy a diploma után, egy rövid kis várakozás után visszakerülhettem Debrecenbe valóban, és először korrepetitor karmesterként tanulhattam, dolgozhattam. Ez egy fantasztikus időszak volt egyébként, ahol az ember egy csomó mindent megtanul a szakmáról, hogyan kell korrepetálni szólamokat, magánénekesekkel bánni, hogyan lehet átlátni egy operát, kockáról kockára, hogyan lehet összetenni a legkisebb alkotóelemtől a legnagyobbig, amíg színpadra nem kerül egy opera, és ez így is történt az én esetemben. Nagyon emlékezetes volt számomra az első Hunyadi előadás, amit dirigálhattam, de egyebeket is nagyon nagy örömmel említek, Denevért, vagy Hamupipőkét Rossinitől.
0: Vagy akár kicsit könnyebb műfajok.
1: Vagy a könnyebb műfajokat is egyébként szintén közel állnak hozzám, különösen ami a jazzes irányba visz, de akkor ugye egy vidéki színházban mindent kellett dirigálni, és ezt is tettem. Operettet is, és műzikelt is.
0: Innen mennyiben vezetett egyenes út a Pécsi Nemzeti Színházhoz?
1: Teljesen, hiszen akkor, amikor ez a pályázási lehetőség adódott 2004-ben, így van, akkor a feleségemmel együtt, akit egyébként Debrecenben ismerhettem meg.
0: És szintén zenész,
1: Baja Mónika korrepetitor zongoristáról van szó. Együtt mentünk Pécsre, együtt pályáztunk, és töltöttünk ott 3 évet a Pécsi Nemzeti Színház alkalmazásában. Ő, mint zongorista, korrepetitor, zongorakísérő, én pedig akkor, mint zenei vezető.

0: Beszéltünk az opera műfajáról, de tulajdonképpen sokaknak elsőként a kórusok jutnak rólad.
1: Ez így van.
0: Eszükbe.
1: Egyébként azért is, mert ez a két dolog, ami a zenekari irány és a kórus, mint életpálya, számomra az párhuzamosan együtt működött, de olyannyira, hogy az énekkari világ és az énekkarokkal való foglalatoskodás az még korábban elkezdődött az életembe, hiszen zeneakadémista koromban a Vasas Művész Együttes énekkarához látogattam el, ahol akkor szólamvezető másodkarnagyot kerestek, Vas Lajos, aki egy ismert karnagy személyisége volt az országnak, a Röpőpáva mozgalomnak a vezetője. Én lehettem az egyik szerencsés kiválasztott, aki dolgozhatott mellette. Sajnos csak egy éven keresztül, mert Lajos bácsi, Vas Lajos 1992-ben meghalt, és én akkor nagyon fiatalon, mondhatom, hogy nagyon kevés rutinnal, és még zeneakadémista a harmadik negyedévét tapostam, amikor megörökölhettem ezt a nagyon emblematikus és egyik legnagyobb létszámú budapesti hazai vegyeskart. Nagyon hosszú időn keresztül vezettem ezt a, mondhatom, hogy imádni való együttest, akikkel a kapcsolatom a mai napig is szoros, és rengeteget tanulhattam. Óriási repertoárt gyűjthettem, ami a vegyeskari repertoárt illeti, és a következő mozzanat az volt az én karnagyi pályámon, amikor a Vasas Művész Együttes énekarából egy kamarakórust is alapítottam, Vas Lajos kamarakórus néven, akikkel szintén csodálatos éveket élhettem meg, és nagyon izgalmas produkciókat mutathattunk be, mind a kortárs zene területén, mind olyan művek bemutatásával, amelyre nagyon kevés amatőr kórus volt képes abban az időben. Úgyhogy ez a fajta kórus lét, ez nagyon aktív volt nálam, meg a kórusvezetés. Volt olyan, amikor akár a debreceni vagy a pécsi éveim alatt egy-egy nagyon nehéz nap után visszajöttem Budapest, és megtartottam a kóruspróbát, és utána visszautaztam. Akkor én vidéken éltem, 7-8 éven keresztül. De a kórus az mindig jelen volt az életemben, és ez egy konstans, állandó dolog volt. Ezek után 2008 végén megláttam a Magyar Rádió énekkarának karnagyi posztjára történő lehetőségét, és azt, hogy karigazgatót keres a rádió énekkar.
0: Tulajdonképpen nem először találkoztál a Magyar Rádió szimfonikus zenekarával, énekkarával, hiszen volt egy esztendő a diploma után, amikor ideérkeztél asszisztensnek.
1: Ez így van, nagyon érdekes módon keveredtek az események az életemben olyan szempontból, hogy a diploma után rögtön gyakorlatilag még kise hevertem az izgalmakat, amikor megszólalt a telefon, hogy a Rádió 6-os stúdiójában lesz egy meghallgatás, ahol Vásári Tamás fiatalokat szeretne megvizsgáztatni olyan szempontból, hogy ki tudna neki segíteni a mindennapos próbálások során szólampróbát, alkalomszerűen tuti próbákat megtartani Kovács László karmester mellett, aki egyébként már ott dolgozott mellette éveken keresztül a Rádió szimfonikus zenekaránál. De más szempontból is megismertem már addigra egyébként a rádióénekart, hiszen amikor lehetett, én látogattam a próbákat, és olyan alkalmakkor, amikor mondjuk itt volt Helmut Rilling, és Bachokat dirigált szinte mindent, évről évre visszajáró vendég volt, akkor bementem a 6-os stúdióba, és akkor figyeltem azt a hihetetlen koncentrált munkát, ami ott folyt. És hát a rádióénekar hangzása, és egyáltalán a rádió együtteseinél történő lét és művészi munka, az mindig lebilincselő volt számomra. Úgyhogy amikor a pályázás volt, akkor tényleg hatalmasat nyeltem, de mindent megtettem a dolog érdekében, hogy elsőként érjek a révbe. És ez így sikerült.
0: 2009 és 2013 között voltál a Magyar Rádió énekkarának vezető karnagya.
1: Én egy elég nehéz időben folytathattam a munkát Strauss Kálmán karnagy úr távozása után, hiszen az énekkari létszám akkor csökkent 68-ról 48-ra, és egy olyan útkeresésben volt akkor azért az együttes, hogy a törzs repertoár, mind az oratórikus zenekari kísérettel ellátott darabok tekintetében, mind az akapella területén volt azért egy útkeresési fázis, de én azt gondolom, hogy mind a két irányba az együttessel együtt mondhatom, hogy eléggé hősies munkát végeztünk abban, hogy az együttes tovább tudjon fejlődni.
0: Következő felvételünkön Selmeci György miséjéből szól a részlet, a Magyar Rádió énekkara énekel, műsorunk vendége Somos Csaba vezényel.

0: Az arckép mai vendége Somos Csaba karnagy. Amikor beszélgetünk, éppen a Nemzetének a 40 éves jubileumi hangversenye után vagyunk pár nappal. Ugye április 1-én lesz, hogy 10 esztendeje vetted át az együttest Antal Mátyás karnagytól. A zenei pályádon ez a 10 esztendő mit jelent?
1: Életem egyik legcsodálatosabb és legtartalmasabb 10 éve ez. Egy kicsit még megelőzöm ezt a 10 évet, és azért utalok 11-re, mert pont ma, március 12-én 11 éve, hogy az együttest még közelebbről megismerhettem, és volt egy úgynevezett DLA hangversenyem a Zeneakadémia nagytermében, ami, mint ahogy kiderült, ez volt az én pályázási koncertem is, a belépőm a Nemzeti Filharmonikusokhoz, a Nemzeti Énekkarhoz. Hiszen Antal Mátyás kedves elődöm akkor ment nyugdíjba, és az utódlás a kiválasztott karnagyoknak a vizsgáztatás, vagy mondhatjuk úgy, hogy a pályázási hangversenye abban az időben történt. Ez volt az én belépőm, vagy hangversenyem, és pár hónap eltelt, mire kiderült, hogy én kerültem az első helyre. Így lehetett az, hogy 2016. január 1-én megkezdhettem a munkát, akkor még Antal karnagy úr mellett, 3 hónapon keresztül együtt dolgozhattunk, és április 1-től maradtam magamra. Szabad így fogalmazni.
0: A Nemzeti Énekkar mellett folyamatosan tanítasz a Zeneakadémián 13 éve. Az Alma Mater kórus vezetője is vagy, a karvezetőket is tanítod. Ez a két terület mennyiben egészíti ki egymást, és hogyan inspirálják egymást?
1: Szerintem remekül. Már csak azért is, mert azt veszem észre, hogy a növendékek számára pont az az énem az érdekes, és azt élvezik a legjobban, vagy tudnak belőle leginkább profitálni, amit abból a hivatásos létemből viszek be a Zeneakadémiára, ami számukra egy különlegesebb pont. És talán azt a repertoárt, és azt a szemléletet, és azt a rutint, amivel felvérteződhettem az elmúlt évtizedekben a Nemzeti Énekkar és a Magyar Rádió énekkarának révén, és nagyon élvezem, amikor ők ezt élvezik. Engem olyan módon a mennyekbe repít, amikor csodálkozó vagy kisebb fajta katarzishoz jutó növendékeket láthatok, akik élmény szinten vagy örömüket lelik abban, amit tanulhatnak. És ha én ehhez hozzájárulhatok, az egy fantasztikus pillanat. Legyen az egy óra, legyen az egy hangverseny, hogyha az Alma Mater kórusról beszélek, és meg kell azt mindenképpen tanulni, hogy az embernek nem csak azt kell átadni, amit ő tud, hanem amire szüksége van a növendéknek. Na, ez a nagyon nehéz dolog.
0: Érdekes, hogy az énekkari és a zenekari világban való jártasság, ez a párhuzamosság végigkíséri valahol az életedet a mai napig.
1: Igen.
0: Mind a kettő egyforma fontos számodra egyébként?
1: Kétségtelen, hogy a énekkari világ, vagy a vokális zene, az sokkal hangsúlyosabb az életemben, és így is éltem az elmúlt évtizedeket, hogy ez volt a legtevékenyebb iránya a pályámnak, és talán itt tudom a leginkább kifejteni a munkámat, és azt, amihez a leginkább értek, de éppen ezért az oratórium világa, vagy az opera tényleg közel van, de az akapellát is nagyon szeretem. Tehát számomra az akapella, ami csak az énekarról szól, az egy olyan terület, ahol azokat a utakat, és azokat a műfajokat, ami csak énekhangra vannak írva, azok azért is érdekelnek, mert érdekel, hogy mire képes az emberi hang, hova lehet fejleszteni ezt a műfajt, ami modern zenén keresztül, vagy a régi zene előadásával kapcsolatosan előhívható. És én azt gondolom, hogy a modern zene azért is fantasztikus, a modern a cappella zene, ami nagyon sokat fejlődött és gyaraporodott az elmúlt évtizedekben, mert ez nagyon tudja fejleszteni az énekkart, mint olyat, mint műfajt, mint előadó apparátust, mint hangszert. És ráadásul a jófajta modern a cappella zene egy jó fegyver arra, hogy közel tudjon kerülni a közönséghez, és hogy a modern zenét népszerűsíteni tudjuk. Nagyon sok jó modern a cappella zene van, amit előadtunk, akár a Nemzeti Énekkarral az elmúlt években.
0: Mi mindent vinnél magaddal, milyen zeneműveket egy lakatlan szigetre? Tudom, az első Liszt Ferenc Krisztus oratóriuma lenne, igen, ezt már mesélted.
1: Igen, igen, nagyon jól mondod. Most egyébként mindenképpen a Lobgesang szimfonit Mendelssohntól olyannyira megszerettem, és olyan nagy becsben tartom. Lehet, hogy a múltkor meséltem is, hogy Lukács Ervin, a tanárom is ezt mondta, hogy az első számú oratórium. Számomra is most ez lett az első számú. Olyannyira, hogy nagyon szeretnék még egy-két előadást megélni ebből valamikor valakikkel, hogy más oldalakat is kibontani a darabból, más mélységeit, és még jobban, de Honegger Zsandárka Mágián című oratóriumát is nagyon szívesen magammal vinném. Serdülőkorom óta nagyon tisztelem és szeretem a darabot. Ez volt az első olyan zongora kivonat, amit külföldön, még akkor NSK-ban megvásároltam magamnak, Németországban, ami itthon nem volt, és hangról hangra elkezdtem játszani, és még eddig nem tudtam eldirigálni.
0: Most következő felvételünkön Joseph Haydn C-dur miséjéből szól a részlet, a Nemzeti Énekkar és a Budapesti Vonósok élén az arckép mai vendége Somos Csaba vezényel.

0: Amikor nem tanítasz, és nem a nemzetének-karral dolgozol, mi minden tölti ki a mindennapjaidat? Mivel töltődsz?
1: A feltöltődésem egy része is egyébként a zenéhez kapcsolódik, mondjuk a jazzhez, amit imádok és nagyon szeretek. Gyerekkorom óta édesapámtól örökölvén ezt a hajlamot és ezt a szeretetet. Nagyon sokáig, amíg másoknak különböző együttesek voltak a favoritjai, éveken keresztül nem tudtam, hogy vajon mi az a zene, amit én nagyon szeretek, és ami nem a komoly zenéhez köthető szorosan. És amikor először hallottam Gershwint, meg hallhattam jazzt, amit édesapám lemezeken mutatott nekem, akkor azt mondom, ja, hát most már értem, hát ez az, amit én imádok, csak nem tudtam, hogy ez az. És akkor elkezdtem Count Basie-t, Oscar Petersont, Errol Garnert hallgatni, és aztán később, amikor zeneakadémista lettem, látogathattam Keith Jarrett koncertjét, amikor itt volt az Erkel Színházban édesapámmal, vagy Chick Coreát élőben, szóval ezek nagy élmények volt, sorolhatnám. De a mai napig is, hogyha tehetem, akkor hallgatok jazzt, nagyon szeretem Szakcsit, Herbie Hancockot a rádióban hallgatok.
0: Hogyan hat ez a másik oldalra, a klasszikus zenei oldalra?
1: Állítólag jól hat, én nagyon szeretem, felfrissít engem, megfiatalít, a korlátaimat egy kicsikét kijebb teszem, és a határaimat felszabadít a jazz.
0: Játszol is?
1: Ha tehetem, igen, leülök a zongorához, és most kevesebbet, mint régebben, mert régebben persze több időm volt, és akkor voltak albumjaim, meg voltak azok a standardek, amik a harmónia vázban én otthon minél többet kidolgoztam és játszottam. Ma kevesebb az időm, de ha tehetem, akkor igen, ez nagy szórakozás számomra.
0: Mindemellett mi az, amire még jut idő? És mondjuk hobbidnak tekinted?
1: Az utazás, a nyelvek duplán is, hiszen rendkívül hasznos is egy karmester számára, különösen egy olyan szakember számára, aki hivatásos kórussal dolgozik, és minden nap más nyelven kell, hogy énekeljünk. Olyan szempontból ez nekem örömforrás, hogy nagyon szeretem a nyelveket, még az oroszt is nagyon szerettem az általános iskolába, de aztán folytathattam a német tanulásával. Az olasz nyelv a számomra egy nagy szerelem a mai napig, az egész olasz kultúra úgy, ahogy van. Úgy hozta az élet, hogy a Zeneakadémián elkezdhettem új görögül tanulni, és ez valahogy nagyon bennem maradt a mai napig is. Az angol természetesen, és most vénebb fejjel, legöregebb fejjel a francia nyelvnek az imárat, ami eddig is megvolt, csak eddig időm nem volt rá. Most azért, hogy a Nemzeti Énekkarral nagyon komoly francia repertoár tanulunk és éneklünk évek óta. Elkezdtem tanulni, már évek óta teszem is a francia intézetben ezt.
0: Említettük, hogy zenés családba születtél, párod Baja Monika is zenész,
1: igen,
0: zongoraművész korrepetitor, és van két gyermeketek is. Merre, milyen irányba viszi őket az élet? Lesznek-e zenészek?
1: Bár feleségem is tanította őket, különösen a kislányunkat zongorázni, Marcel fiunk pedig gitározott, valószínűleg nem zenészek lesznek, reméljük, hogy a zene szeretete megmarad bennük, és hogy akár vissza is kanyarodnak majd a hangszereikhez, de Marcel fiunk, aki most érettségizik, marketing szakra szeretne felvételizni az ELTÉ-re vagy a Corvinusra, és a kislányunk egyébként pedig talán erősebb vonzódással van a művészetek felé, különösen ami a táncot illeti, hetente háromszor jár a Táncművészeti Egyetemnek az előkészítőjébe, és ott talán még komolyabb ez a fajta vágy és ez az irányultság.
0: Említettük is, hogy a Nemzeti Énekkar jubilomi hangversenye után beszélgetünk. 40. születésnapját ünnepelte a Nemzeti Énekkar, nemrég ünnepelted 55. születésnapodat. Mi mindent kívánsz a következő 10 esztendőre?
1: Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés. Mindig vannak olyan nagyszerű remek művek és olyan pontok, vagy olyan helyek a világban, ahova jó lenne eljutni, mind az együttessel, mind akár magánemberként, hogyha ezt a kettőt elválasztjuk egymástól, és hát persze az, hogy az ember nagy hittel, nagy lángon égve és egészségben, a családja szeretetében tehesse ezt, és ezt fontos kihangsúlyozni, hogy ők mellettem nagyon sok nehézségen keresztül vittek az elmúlt évtizedekben, és azt szeretném, hogyha ebből minél többet vissza is tudnék adni számokra is, az együttesnek is, és a hallgatóságnak.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Nagyon szépen köszönöm!

0: Lobgesang dicsőítőjének. Mendelssohn nagyszabású művéből szólt a részlet. A Nemzeti Énekkart és a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Somos Csaba vezényelte. A felvétel március 10-én a Nemzeti Énekkar 40 éves jubileumi hangversenyén készült a Pesti Vigadó dísztermében. Kedves hallgatóink, az arckép mai vendége Somos Csaba, Liszt Ferenc díjas karmester, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, a Nemzeti Énekkar vezető karnagya volt. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották. Kedves hallgatóink, a 2026. március 20-ai adásunk ismétlését hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra 30 perc. Híreink következnek.
3: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, jelentette ki közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus videójában elmondta, a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Legkevesebb 6 meghaltak, több mint 100 megsebesültek, amikor orosz dróntámadás ért egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A sebesültek között 11 gyermek is van. 27 ember állapota súlyos. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök cinikusnak és aljasnak nevezte a szülővárosában történt támadást, és Oroszország felelősségre vonását sürgette. Tegnap 17 ember halt meg egy Kijev elleni légi csapásban. Emiatt ma gyásznapot tartottak az ukrán fővárosban. Közben Ukrajna szintén fokozta az Oroszország elleni támadásait, kőolajipari létesítményeket és logisztikai infrastruktúrákat támadnak. Svédországban karddal támadt egy iskolában fiatalokra egy férfi. Legkevesebb 3 megsérültek, 2 tizenéves súlyosan. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. A Stockholmtól északnyugatra fekvő településen egy középiskolába ment be a férfi és támadta az ott lévőkre. Elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. A Svenska Dagbladet nevű svéd napilap úgy tudja, hogy a gyanúsított egy 18 éves fiatal férfi, aki korábban az iskolába járt, és korábban már elítélték testi sértésért. A világnak bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szüksége, nem pedig olyanra, amely leértékeli az emberiséget, mondta a 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő erről akkor beszélt, amikor a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjait fogadta a Vatikánban. A pápa szerint a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdés elé helyezi az emberiséget, hogy a technológia segíti az embereket abban, hogy testvériesebbé, felelősségteljesebbé váljanak önmaguk és egymás iránt. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A holnapi országos véradónapon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség vért adni. A helyszínek, a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken. 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödő szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki. Szinte az egész országra figyelmeztetést adtak kizivatarok veszélye miatt. Jégeső, viharos szél, villámlás is előfordulhat a következő órákban. Holnap már túlnyomon napos száraz idő lesz. A szél többfelé megerősödik, az ivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18 és 25, napközben 25 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink 24-25 fokosak.
2: Híreket hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is. A mikrofonnál Ifjan Bazsinka József. Augusztus 28-áig minden pénteken 19 óra 35 perc és 22 óra között az idei BBC Proms Fesztivál elmúlt héten megrendezett hangversenyeinek programjából hangzik el válogatás. Ma a hatrészes sorozat 5. részét sugározzuk. A mai összeállítás minden koncertje a londoni Royal Albert Hallban hangzott el. Elsőként a svéd kamarazenekar augusztus 16-ai hangversenyét idézzük fel, erről a koncertről 6 zeneművet hallgatunk meg. A kamarazenekar tagjai nem csak a hangszereikkel játszanak, hanem énekelnek is. Az elhangzó alkotások a következők. Martin Fröst, Bölcsődal. Ezt követi Jakob Mühlrad, Helix című művének ősbemutatója, melyet szerzője a BBC felkérésére komponált. Ezután 4 barokk darab Hans Eck átdolgozásában. Jean-Philippe Rameau, Dardanu című operájából az 5. felvonás Zsík tétele, majd Georg Friedrich Händel, Dixit Dominusából a numero 8-as Adagio. Ezután Johann Sebastian Bach 816-os BWV számú G-dur francia szvittjéből a Bolgár Jig, végül pedig Jean-Philippe Rameau a Gáláns Indiák című operájából a Barbár tánc.

A svéd kamarazenekar előadásában hallották Martin Fröst bölcsődalát, ezt követte Jakob Müllrád Helix című művének ősbemutatója, melyet a szerző a BBC felkérésére komponált, ezután négy barokk darab Hans Eck átdolgozásában. Jean-Philippe Rameau Dardanyű című operájából az ötödik felvonás Zsig tétele, majd Georg Friedrich Händel Dixit Dominusából a numero 8-as Adagio, ezután Johann Sebastian Bach 816-os BWV számú G-dur francia szvittjéből a Bolgár Zsig, végül pedig Jean-Philippe Rameau a Gáláns Indiák című operájából a Barbár tánc. A felvétel augusztus 16-án készült a Royal Albert Hallban. Most hallgassák meg Ludwig van Beethoven 7. A-dur szimfóniáját a Los Angeles-i Filharmonikus zenekar előadásából, akiket Gustavo Dudamel vezényelt. A felvétel augusztus 12-én készült a londoni Royal Albert Hallban.

Ludwig van Beethoven 7. A-dur szimfóniáját a Los Angeles-i Filharmonikus zenekar játszotta Gustavo Dudamel vezényletével. A felvétel augusztus 12-én készült a londoni Royal Albert Hallban. Hangverseny összeállításunk második felében folytatódik az idei BBC Proms Fesztivál elmúlt héten megrendezett koncertjeinek részleteiből készült válogatásunk. Most a BBC Singers énekel, a Fantázia zenekar játszik, ütőhangszereken közreműködik Evelyn Glennie, a karmester Tom Featherstone-Howe. Harry Baker feldolgozásában hallgassák meg az ő előadásukban John Coltrane Welcome című művét, majd pedig Duke Ellingtontól az It Don't Mean a Thing című művet.

0: John Coltrane-től a Welcome című művet, Duke Ellingtontól pedig az It Don't Mean a Thing címűt, Harry Baker feldolgozásában a BBC Singers-től, a Fantázia zenekartól, valamint Evelyn Glennie ütőhangszeres művésztől hallották Tom Featherston Hough vezényletével. A következő darab egy ősbemutató, melyet szerzője a BBC felkérésére komponált. A darab egy próbafolyamatot mutat be röviden. Eloise Werner zeneszerzőnő tartja a próbát, saját a Gerle című művét tanítja a zenekarnak. Hol azt halljuk, hogy közvetlenül a zenészeknek ad instrukciókat, például egy-egy részlet újrajátszását kéri, vagy arra figyelmeztet, hogy a zenészeknek Evelyn Glennie játékához kell igazodniuk. Hol pedig a saját gondolatait, benyomásait halljuk, a zeneszerző hangja ekkor vízhang effekttel van megtoldva. Werner kétségeibe kapunk így bepillantást, kissé izgul, hogy a zenekarnak instrukciókat kell adnia, és egyáltalán nem biztos benne, hogy darabját a Proms közönsége nyitottan fogadja majd. A mű hangolás imitációval kezdődik, a helyi műsorvezető szólítja meg Eloise Wernert. Most következzen Eloise Werner a Gerle című alkotása.
1: Okay, thank you so much. Thank you. Let's carry on. Eloise, are you in the room? Have you come? Have you got any other comments for us?
2: Oh, they are looking at me. Okay, say something clever. Brilliant. Thanks, Tom. Could we look at that tricky soprano bit again, please? Whoa! You guys, you're incredible. That is working so well. Why did I say that? Okay, please can we now hear everyone from letter A?

0: Thank you all so much.
1: I can't believe I've spent 3 months writing this, and this rehearsal has felt like 5 minutes.
0: Do we have time for a run?
2: No.
0: No. Right. Okay. See you at the gig.
3: Éloise Werner végül megkérdezte a zenekart, hogy van-e idő a darab gyors átjátszására, mire az egyik zenész közölte, hogy nincs. Majd Werner azt mondta, rendben, találkozunk a kezdésnél. Éloise Werner a Gerle című alkotásának ősbemutatóját hallották, a BBC Singers énekelt, Evelyn Glennie játszott ütőhangszereken, a Fantázia zenekart Tom Featherstone-Howe vezényelte. Ez egy ősbemutató volt, a mű a BBC felkérésére készült. A BBC Singers és a Fantázia zenekar befejezésül Vaughan Williams Szerenád a zenéhez című művét játsza Roy Douglas feldolgozásában. Vezényel Tom Featherstone-Howe.

Vaughan Williams Serenáda zenéhez című művét Roy Douglas feldolgozásában a BBC Singers és a Fantázia zenekar előadásában hallották, vezényelt Tom Featherstone Howe. A felvétel augusztus 11-én készült a Royal Albert Hallban. Az idei BBC Proms Fesztivál múlt heti koncertjeiből készült összeállításunk végén a Juilliard School zenekara és a Royal Academy of Music szimfonikus zenekara játszik, vezényel Esa-Pekka Salonen. Közreműködött Wilde Frank hegedűn, a felvétel augusztus 10-én készült a Royal Albert Hallban. Elsőként hallgassák meg Alban Berg hegedű versenyét, melynek alcíme Egy angyal emlékére. A szólót Wilde Frank játsza. A hangversenyen eredetileg ez volt a második zenemű.

Alban Berg hegedű versenyét, alcíme Egy angyal emlékére, Wilde Frank játszotta a Juilliard School és a Royal Academy of Music szimfonikus zenekarával, vezényelt Esa-Pekka Salonen. Befejezésül hallgassák meg Igor Stravinsky Szimfónia 3 tételben című művét. Továbbra is a Juilliard School és a Royal Academy of Music szimfonikus zenekara játszik, vezényel Esa-Pekka Salonen.

0: Igor Stravinsky Szimfónia 3 tételben című művét a Juilliard School és a Royal Academy of Music szimfonikus zenekar játszotta, a karmester Esa-Pekka Salonen volt. A felvétel augusztus 10-én készült a londoni Royal Albert Hallban. Augusztus 28-áig minden pénteken 19 óra 35 perc és 22 óra között az idei BBC Proms Festival elmúlt héten megrendezett hangversenyének programjából hangzik el válogatás. Ma a 6 részes sorozat 5. részét hallották. Hangverseny összeállításunk végén a szerkesztő Otmár Dávid nevében is köszönöm figyelmüket, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
2: Összeállításunkban a Kossuth, Erkel és Bartók Pásztori díjjal kitüntetett zeneszerző Sugár Rezső műveiből válogatunk. A felvételekről a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Első tanárom édesapám volt, csak később kerültem zenei iskolába. Amikor komponálgatni kezdtem, 12-13 éves lehettem. A komoly munkának 16 éves koromban láttam neki, ekkor már kezdett foglalkoztatni a gondolat, hogy zeneszerző leszek, és az érettségi után meg is született a döntés. Emlékezett vissza gyermekkorára Sugár Rezső, aki 1937 és 40 között a Zeneakadémián Kodály Zoltán növendéke is volt. Elsőként szólaljon meg 1966-ban írt Metamorfózisok című alkotása, melyet az összeállításunk második felében bemutatandó 1965-ös koncertó tovább gondolt változatának is mondanak. A majd 25 perces darab kromatikus alaptémájából újabb és újabb téma asszociációk formálódnak. A mű 7 egymáshoz fűzött formaszakaszában a markáns alak és karakterváltozásokat koncentrált szerkezet fogja egybe. Zenéje alapjában tonális marad, de tematikája és annak átváltozásai a kontrapunktikus szólamszövés és alamszövés és a merész harmonizálás sok részletében az atonalitás hatását kelti.

Lehel György 1969. október 4-én készül stúdió felvételét hallották, melyről a Metamorfózisok című kompozíció szólt. Az Ársznova adásában a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Sugár Rezső műveiből játszik. Összeállításunk második felében Bartók Béla emlékének ajánlott koncertója csendül föl. A mű megírásának első gondolata Bartók halálának 15. évfordulóján 1960-ban fogalmazódott meg Sugár Rezsőben. A darab azonban csak 5 évvel később, 1965-ben készült el. Műfaja a barokk koncertót idézi, de Bartók motívumok is fellelhetők a 33 perces kompozícióban, melynek hangszerösszeállítása szokatlannak mondható. Vonósok, fafúvók, hárfa és zongora, részfúvósok és ütők nélkül. Sugár Rezső koncertójának dirigense Ligeti András. A hangfelvétel 1991. március 19-én készült az Olasz Kultúrintézetben.

0: Koncerto in memoriam Bartók Béla. Sugár Rezső 1965-ben írt művét hallották, az 1991. március 19-én a Budapesti Olasz Intézetben készült felvételen a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Ligeti András vezényelte. Az Ars Nova legközelebb hétfőn lemezújdonságokkal jelentkezik, ha tehetik, tartsanak velünk. A szerkesztő Bánkövi Gyula elköszön, a viszonthallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a jazz legendák hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunknak is évforduló az alapja, 85 éve született Vukán György, zongorista, zeneszerző, egészen pontosan 1941. augusztus 21-én Budapesten. A 2013. augusztus 12-én Gárdonyban elhunyt Vukán György szerzeményei szólnak. Omázs a Frédéric Chopin az első címe, Vukán György játszik zongorán.

Ez volt az Omázs Frédéric Chopin Bukán György előadásában. Most a Reg Music következik a Bolero fúvós együttes Győr előadásában.

A Bolero fúvós együttes Győrrel hallottuk a Rag Music-ot, Vukán György szerzeményét. Most a tisztelgés Garai Attila előtt következik. Vinant Gábor énekel, Vukán György zongorán játszik.

receive to this evening, towards where the twilight goes.

Ez volt a Tisztelgés Garai Attila előtt. Vinant Gábor és Vukán György előadását hallottuk. Már mindketten az Égi Zenekarban muzsikálnak. A Blues for Us következik Vukán György szerzeményei közül, a szerző és Szakcsi Lakatos Béla játszik billentyűs hangszeren, Berkes Balázs a bőgős.

Ez volt a Blues for Us, Vukán György és Szabcsi Lakatos Béla, illetve Berkes Balázs előadásában. A Morgan's Music következik a Morgan Workshoppal Vukán György szerzeményei közül.

A szupertrióval hallottuk a Last Message-et, Vukán György szerzeményei közül. Az utolsó ebből a sorból a Bye Bye Childhood. Vukán György zongorázik a CAE Strings felvételén.

0: Ez volt a Bye Bye Childhood, Vukán György játszott zongorán a CIA Strings felvételén. Mai összeállításunkban a jazz legendákban az 1941. augusztus 21-én Budapesten született Vukán György szerzeményeiből válogattunk, 2013. augusztus 12-én hunyt el Gárdonyban, a 85 éve született musikus. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Műsorajánló. Az opera előadás után a Viatores vonós négyes játszik. A Berlinben működő fiatal vonós négyes neve a latin utazók szóból ered. Négy különböző kultúrát képviselnek. Műsorukban Haydn, Bartók, valamint Beethoven ugyancsak különböző zenei világai egyesülnek. Májusi felvétel a Schwetzingeni Mozart teremből, szombaton 20 óra 41 perckor a Bartók Rádióban. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége Cifra János, a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagya és zeneigazgatója. Régi zenei kalandozások egy órában. Vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Mikja György. Főleg az ország délnyugati részén okozott gondot a viharossá váló időjárás, Somogyban és Baranyában hívták a legtöbbször a tűzoltókat a keletkező károk miatt, közölte a katasztrófavédelem. A legtöbben útra dőlt fák leszakadt ágak miatt telefonáltak az esti órákban. Viharok és heves esőzések okoznak fennakadást Bajorországban. A kitartó heves eső miatt árvizek is kialakultak. Közúti balesetek miatt a rendőrségnek több helyről jelentettek útakadályokat. A napokban legalább három tornádó söpört végig több németországi tartományban. A szélvihar több helyen tetőket rongált meg és fákat tépett ki. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, jelentette ki közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus videójában elmondta, a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszadúzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölt az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki. Víradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A szombati országos víradónapon 20 helyen lehet jelentkezni. Általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség víradásra. A helyszínek, a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Végül néhány szóban a várható időjárásról is. Szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki zivatarok veszélye miatt. Az éjjeli órákban még jégeső, viharos szél, villámlás is előfordulhat. A szél többfelé megerősödik. Szombaton már túlnyomóan napos, száraz idő várható. Addig is éjjel 18-25 fok lehet, majd napközben 25-33 fok várható a folytatásban.
1: Híreket hallottak. azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Notturno éjszakai komoly zenei világában 6 órán át zenével töltjük meg ma is a teret. Németh Attila köszönti Önöket, Katona Márta szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is. Ma éjjel is ismert, illetve kevés ismert zeneszerzők műveit hallják, és engedjék meg, hogy a dallamok elvezessék Önöket a nyugalom állapotába. Az éjszaka pihenés kapuját nyitja. Ez az este a csend, a szemlélődés, az álmodozás ideje. Köszönöm, hogy velünk tartanak ezen az éjszakán is. Elsőként hallgassák meg Telemann álmokoncertóját.

Telemann Amor koncertóját Le Assobe, Hoyinkvon, Jörg András Böttiher és a Baseli Skola Cantorum hangszeres együttese adta elő. Most Bach Némo Tokkáta és Fuga című zeneművét halljuk Ferruccio Busoni átdolgozásában. Ez egy fiatalkori Bach mű, amelyben az ifjúság temperamentuma mutatkozik meg.

Bach 565-ös jegyzékszámú D-moll tokkáta és fuga című zeneművét Ferruccio Busoni átdolgozásában Valery Trajan játszotta. Sokan feldolgozták ezt a rendkívül népszerű zeneművet Stokowski nagyzenekarra, Tauszigi zongorára. Most Rudolf Tobias egyik motettájának részlete szól a Notturnóban.

Egy észt komponista, Rudolf Tobias motettája hangzott el. Ez a szerző a Pétervári Konzervatóriumon Rimszky-Korszakov növendéke volt. Azt olvastam róla, hogy oratóriumokat, kantátákat is komponált, de az észt népzenét mindig felhasználta a műveiben. Mendelssohn Ruy Blas nyitányát halljuk.

Mendelssohn-i tánya a Rüblas hangzott el, előadta a BBC szimfonikus zenekara. A kísérő zenét 1839-ben komponálta Mendelssohn Victor Hugo történelmi drámájához, ami harmadik Károly spanyol király udvarában játszódik. Most Henry Purcell émol szonátája következik.

Harry Purcell Émol szonátáját Simon Standage és az Il Tempo együttes szólaltatta meg. Purcell családjában mindig szólt a zene, apja sokoldalú muzsikus volt, a házuk pedig vendégszerető, ahol remek zenészek fordultak meg. Ágai Dénes öt könnyű tánca következik koreai fúvós művészek előadásában.

Ágai Dénes ötkönnyű táncát, koreai muzsikusok adták elő, polka, tangó, bolero, keringő és rumba. Most a Mozart növendék Hummel Ezdur kvartettjét hallgatjuk meg a Notturnóban. Annak idején egyébként a Gyermek Liszt Ferenc egy Hummel zongora versennyel debütált Bécsben.

Hummel Ezdur klarinét kvartettjét Martin Fröst, Tobias Ringborg, Ingeger Kierkegaard és Jon Éde előadásában hallottuk. Hummel állítólag olyan fantasztikusan zongorázott, hogy a játék alapján felismerték, mondván, hogy csak ő képes így zongorázni. Handel Terpsichore balettzenéje következik.

Handel Terpsichore Barett zenéjének részletét hallottuk, az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényelte. Beethoven 1808-ban írta azt a két zongora triót, amelyeket Erdődi grófnak ajánlott. Az 5.-6. szimfónia is ekkor készült, mi a D-dur triót hallgatjuk meg.

Beethoven opusz 70-es D-dur trióját a svájci zongora trió adta elő. Kedves hallgatóink, 2 óra van. A Szignál után a finn rádiózenekar hangversenyét hallgatjuk meg, amelyen Ida Möberg, Edward Elgar és Johannes Brahms műveit sendültek fel. Ha még nem tudnak aludni, hallgassák továbbra is jó szívvel a Notturnót.

Az első zene a Helsinki Zenei Központban 2025. november 7-én az 1858-ban született Ida Möberg Napfelkelte című kompozíciója volt, ami a komponista egyik legismertebb zenekari darabja. A finn zeneszerző nő a darabot a 20. század elején írta. A mű a természet ébredését és a felkelő nap fokozatos kibontakozását ábrázolja. A zene kicsit romantikus, de ugyanakkor impressionista színeket is találunk benne. A gazdag zenekari hangszerelés érzékletesen jeleníti meg a hajnal fényeit és a természet életre kelését.